0: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Dog child, big rocker.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Országos virradó napot tartanak szombaton, még mindig sok a szabadtéri tűz. Napos felhős idő lesz. Köszöntöm Önöket, Demet Árdia vagyok. Országos virradó napot tartanak augusztus 22-én. A cél, hogy a hosszú hétvége alatt is megfelelő vérkészlet álljon rendelkezésre. Országszerte 20 vérellátó intézet várja az önkéntes virradókat. Az Országos Vérellátó Szolgálat azt kéri, hogy aki egészségesnek érzi magát és teheti, a hosszú hétvége alatt szálljon egy órát a véradásra. Már sokfelé okozhat tüneteket a parlagfű az allergiásoknak. Az érintetteknek érdemes elkezdeniük a gyógyszeres kezelést, de más módszerekkel is enyhíthetők a panaszok. A lehetőségekről Kajtora Patini Dórát, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ aerobiológusát kérdeztük.
2: Érdemes abban az időszakban szellőztetni, amikor amúgy is picit alacsonyabb a koncentráció, tehát ez a késő éjszakai órákban, amikor hajnalban, hogyha hazaérünk, akkor ruhákat lecserélni, érdemes gyakran hajat mosni, mert hogyha valaki úgy fekszik le például aludni, hogy előtte kint járt és magas koncentrációban találkozott a parlagfű virágporával, akkor a párnára is rákerülhet a virágpor, és éjszak az alvást is megnehezítheti. Nagyon fontos otthon például a nedves takarítás, tehát hogy ne csak port töröljünk, nem minél inkább nedves törlőkendővel takarítsuk le a felületeket.
1: Még mindig nagyon sok szabadtéri tűzeset miatt riasztják a tűzoltókat. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a közösségi oldalán kiemeli, a tüzek 99%-a emberi gondatlanság, rosszabb esetben szándékosság következménye, ezért az erdő és vegetáció tűz elleni legjobb védekezés az odafigyelés. Emlékeztetnek, hogy országszerte tűzgyújtási tilalom van érvényben, így tilos tüzet gyújtani az erdőkben, felsétásokban és ezek 200 méteres körzetében, még a kijelölt tűzrakóhelyeken is. Újabb égi jelenséget figyelhetünk meg, részleges holdfogyatkozás lesz augusztus 28-án hajnalban. Ekkor a fogyatkozó hold lenyugvása is észlelhető lesz Magyarországról, közölte a svábhegyi csillagvizsgáló. A legszebb látvány várhatóan 5 óra 20 perc körül lesz látható, amikor a hold több mint felét eltakarja a föld árnyéka, és az narancssárgás-vöröses színben lesz észlelhető a nyugati égbolton. Szeles, hőségmentes időre számíthatunk ma, túlnyomóan napos lesz az ég felettünk, de a nap második felében többször erőteljesebben megnövekedhet a gomoly felhőzet. Szorványosan kisebb eső kialakulhatnak, de számottevő csapadék nem valószínű. Élénk erős lesz majd az északnyugati szél, 25-28 fok körül alakulnak a csúcsok. Holnap túlnyomóan napos időre készülhetünk az esti órákban, lehet több felhő az égen, 29-32 fok lesz.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Best FM Start. Dunaújváros legfrissebb hírei.
1: Az otthonnak biztonságos helynek kell lennie. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Szakmai napot rendeznek szeptember 24-én Dunaújvárosban a család, a függőség és a felépülés kapcsolatáról. Az a Minden otthonról indul ki című rendezvényt az Emere Újváros Drogambulancia Szertelenház szervezi. A szakmai programokra nem csak a területen dolgozó kollégákat, hanem minden érdeklődőt várnak. A részvétel ingyenes, ugyanakkor előzetes regisztrációhoz kötött. Jelentkezni augusztus 19-ig lehet. A program szeptember 24-én csütörtökön reggel 9 órakor kezdődik a Mönchbach kúriában. A szervezők hangsúlyozzák, hogy az otthonnak biztonságos helynek kell lennie, ugyanakkor a szeretet nem jelentheti az önpusztító viselkedés eltűrését. Részletek a Duna Online oldalán. Súlyos közlekedési baleset történt még vasárnap kora délután a 6-os főúton Dunaújváros közelében. Két személyautó frontálisan ütközött, egy embert a tűzoltóknak kellett kiszabadítaniuk az egyik járműből. A helyszínre mentőhelikopter is érkezett, az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták. Az egyik gépkocsiból egy embert az egységeknek kellett kiszabadítaniuk, majd átadták a mentőknek. A baleset részletei a FEOL oldalán. Sikerült megfékezni a lángokat. A sárbogárdi tűzeset vasárnap délelőtt kezdődött Rétszilas közelében, ahol bokros fás terület gyulladt ki a vasúti sínek mellett. A katasztrófavédelem legfrissebb 15 óra 6 perckor kiadott tájékoztatása szerint a tüzet sikerült körülhatárolni hétfőn. A lángok megfékezésén a sárbogárdi, a dunaújvárosi és a székesfehérvári hivatásos tűzoltók dolgoztak. Mellettük a simontornyai, a baracsi, a dégi, a lajoskomáromi és mezőfalvai önkéntes tűzoltók is részt vettek, írja oldalán a FEOL. Alsószent Iván ugyan a térség egyik legkisebb települése, a hétvégén mégis nagyot szólt a helyi rendezvény, a sportpályán egészen délután és este egymást váltották a zenei és táncos programok, miközben a kánikula ellenére is sokan látogattak ki. Varga Gábor közösségi bejegyzésében úgy fogalmazott, a forróság sem tudta elvenni a résztvevők jókedvét. Szép eredménnyel zárta a zágrábi torna Európa-bajnokságot a DKS-e versenyzője Mayer Gréta, aki a női ugrás döntőjében a 7. helyet szerezte meg. A másik magyar döntős, Bácskai Csenge, a 8. lett. A két magyar tornász között így mindössze 0,1 pont döntött. Bácskai számára már maga döntőbejutás is komoly siker volt, hiszen 4 év után szerepelt ismét Európa-bajnokságon, ráadásul korábban keresztszalag szakadásból kellett visszatérnie. Draskó címre szövetségi kapitány szerint mindkét magyar versenyző elvégezte a feladatát, és abban bízik, hogy a következő világversenyeken pontosabb érkezésekkel még előbbre kerülhetnek. A magyar női tornászok számára ezzel befejeződött a zágrábi Európa-bajnokság, a DKS-e pedig egy 7. helyjel zárta a női versenyeket Mayer Gréta révén, írja oldalán a FEOL. Miközben egyre nagyobb figyelem irányul a magyar erdők és természeti értékek védelmére, továbbra is komoly gondot okoz a természetbe hordott szemét. Az állami erdészeti gazdaságok 2020 óta több mint 12.000 tonna illegális hulladékot távolítottak el a kezelésükben lévő területekről. A jelenség Fejér vármegyében sem ismeretlen. Ahogy arról korábban a FEOL is beszámolt, a Bértes Erdő ZRT 2022 óta 115 helyszínen mintegy 1560 köbméter illegálisan elhelyezett hulladékot számolt fel a kezelésében lévő közel 46.000 hektárnyi erdőterületről. A társaságnak évente átlagosan nettó 12 millió forintjába kerül a szemét eltávolítása, részletek a FEOL portálon. Fantasztikus Fejér vármegyei eredmény született Fugyi vásárhelyen. A fiatal fogadhajtók Európa bajnokságán Penzer Kamilla az élen végzett a díjhajtás kategóriában. A fiatal fogadhajtó a Póni egyes fogatok díjhajtásában Holt versenyben végzett az első helyen, ezzel korosztályában Európa bajnok lett. Penzer Kamilla számára különösen emlékezetesen indult a torna, hiszen ez pályafutása első kontinens fiatala, számol be róla a FEOL. Tejterméket hívott vissza az Aldi Magyarország érzékszervi probléma miatt. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság tájékoztatása szerint a visszahívás a Milszani ESL 1 literes 3,5%-os zsírtartalmú tej egy meghatározott tételét érinti, tájékoztatott az MTI. A terméket az Aldi Dunaújvárosi üzleteiben is forgalmazhatták, ezért a helyi vásárlóknak is érdemes ellenőrizniük a hűtőszekrényben található tejek adatait. A hatóság közlése szerint a kifogásolt termék bármelyik Aldi üzletbe visszavihető, ahol az árát blokk bemutatása nélkül is visszatérítik. Pontos termék kategória a Duna Online oldalán. Különleges légköri jelenséget örökített meg a Medfigyelő egyik olvasója augusztus 14-én délután. Délfehérben kaptak lencsevégre egy látványos porördögöt. A felvétel Tác és Soponya között készült. A videón jól látható, ahogy a tölcsér az út melletti szántóföldön alakul ki, majd nagy erővel felkavarja a port. Neve ellenére a jelenség jobbára veszélytelen, ám ha nagyra nő, a könnyebb tereptárgyakat nem csak felkaphatja, de el is repítheti. A fotó megtekinthető a Feol oldalán. Jó, ha tudják a Fejér vármegyeiek is, hogy a hónap végéig meghosszabbították az aszálykárok bejelentésének határidejét. Eddig 770 ezer hektáron jelentettek aszálykárt, 31 ezer bejelentés érkezett, és további beadványokra számítanak. A szántóföldi növények hektáronkénti hozama 10-20%-kal maradt el az elmúlt 5 év átlagától. Jó, ha tudják a Fejér vármegyeiek is, hogy kiterjesztik a szifilis szűrést a várandósoknál. Az első és a második trimeszterben is lesz majd ilyen vizsgálat. Magas fertőzési kockázat esetén, vagy ha a kismama nem vett részt várandós gondozáson, a szüléskor gyors tesztet is kell alkalmazni. Önkéntes tartalékosoknak írt ki pályázatot tanulmányi ösztöndíjra a Honvéd vezérkar. A pályázat célja a magyar honvédség számára előnyös szakmai tudás megszerzésének támogatása, a katonai alapismereteket alkalmazni képes önkéntes tartalékosok számának növelése, valamint a katonai alapismereteket alkalmazni képes tartalékos, tiszti és altiszti állomány utánpótlásának biztosítása. Innen Fejér vármegyéből is azok a felsőoktatásban vagy szakképzésben tanuló diákok pályázhatnak, akik önkéntes tartalékos szolgálatot vállalnak a magyar honvédségnél. Az ösztöndíj mértéke a felsőoktatásban tanulók esetében havi 160 ezer forint, a szakképzésben tanulóknak havi 110 ezer forint. A pályázatot szeptember 1-e és 30-a között lehet benyújtani. A kérvényezett több mint 200 oktatási kiegészítő kiadványból 145-öt tankönyvvé nyilvánítottak, amiket a Fejér vármegyei iskolák is már megrendelhetnek az új tanévre. A cél az, hogy a mindennapi oktatási munkát korszerű, szakmailag megalapozott és a tanulást hatékonyan támogató eszközökkel segítsék. Jó, ha tudják a Fejér vármegyeiek is, hogy fürdőzési tilalmat rendeltek el a szezon hátralévő részére több velencei tavi strandon a rendkívül alacsony vízállás miatt. A Gárdonyi Tini strand és három velencei strand sem alkalmas a fürdésre, ugyanakkor az északi strandon feloldották a korlátozást. Kiterjesztik a hegybírók jogköreit az aranyszínű sárgaság fitoplazma miatt, jelenleg Magyarország teljes területén, így itt Fejér vármegyében is jelen van a betegség. A hatékony védekezés feltétele a fertőzött tőkék mielőbbi ártalmatlanítása. A Nemzeti Adó és Vámhivatal kiadta az első hardware alapú e-pénztárgép forgalmazási engedélyét. Az új megoldás már most segítheti a pénztárgép használatra kötelezett Fejér vármegyei vállalkozásokat is. Az online pénztárgépek a jelenlegi szabályok szerint 2028. július 1-ig használhatók, de a NAV szerint érdemes időben felkészülni az átállásra. A meteorológusok szerint kezdetben északkeleten és helyenként keleten számíthatunk záporra, zivatarra, de napközben hosszabb, rövidebb napos időszakokra is készülhetünk. Az északnyugati szél sokfelé lesz élénk erős, reggel a legtöbb helyen felfrissül majd a levegő, a minimum mértékek 11 és 19, a maximumok 22 és 28 fok között alakulnak.
0: Zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Szép jó reggelt kívánok a rövid munkahét közepén, mert hogy csak három napos, és ebből ma a második kezdődött el. Augusztus 18, kedd, sok boldogságot az Ilonáknak, és Isten éltesse a szülinaposokat is. 6 óra múlt, 10 perccel, Maxim Levente vagyok. Ebben a fél órában Fábián Juli Zuhekörrel közös dala a Madison Avenue-é, elsőként pedig Tom Novi-é szól. Now or Never, hívható SMS Viber 0620 55 55 155.

Kiss FM, a legjobb zenék. Ki mi szeretett volna lenni gyerekkorában? Emlékszünk? Én kettő dolog, pókember és motocross versenyző. Ma van a ne add fel nap, úgyhogy ne adjuk fel gyerekkori álmainkat, bár pókember nem lehetek, azért még a motocross összejöhet. Ha nem is versenyszinten, de egyszer mindenképpen szeretném kipróbálni, eddig még nem sikerült. Like a Child, Fábián Juli és Zoo Hacker közös dala folytatja a kedreggelt itt a Besten.

0: Best FM, a legjobb zenék. Felfrissült a reggel, és napközben is csak 22-28 fok között alakul majd a maximum. Keleten, északkeleten még lehet egy-egy zápor, zivatar, részletes időjárás jelentés és friss hírek. Pillanatokon belül rögtön fél hét. Oli Mölsz és a Dance With Me Tonight folytatja a hírek után. Jó reggelt!
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: A hosszabb, rövidebb napos időszakok mellett elszórtan fordulhatnak előfutó záporok. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Forgalomba állt a 40. új KAF villamos a fővárosban. A jármű a korábban megrendelt 51 darabos flotta része. A jármű állomány folyamatos megújításával több vonalon is bővülhet az alacsonypadlós villamosok száma Budapesten. Idén is a Szentendrei Skanzen ad otthont a Kenyérlelke Fesztiválnak. Az augusztus 20-ai rendezvényen pékségek, malmok és gazdálkodók mutatkoznak be. A középpontban idén a biolisztek és a tiszta alapanyagok állnak. Ugyanezen a napon lesz design vásár is, kortárs tervezők ruháiból, táskákból és kiegészítőkből. A Skanzenbe a nemzeti ünnepen ingyenes a belépés. Halálos tömegszerencsétlenség gondatlan okozása miatt eljárást indítottak az M3-as autópályán balesetet szenvedett lengyel busz vezetője ellen, közölte a Borsodabaújzemplén vármegyei rendőrfőkapitányság. A férfit őrizetbe vették, letartóztatásáról a bíróság dönt majd. Az elsődleges adatok szerint a sofőr feltehetően elaludt. Ez okozta a tragikus balesetet. A szerencsétlenségben 12-en meghaltak, 10 súlyosan, 37-en könnyebben megsérültek. 100 milliárd forintot takaríthat meg az állam az M6-os autópálya Érd és Dunaújváros közötti szakaszának üzemeltetésén. Az üzemeltetési szerződés októberben jár le, új versenyeztetés kezdődött, és akár 66%-kal olcsóbb megoldást is találhatnak. Csaknem 120 vendéglátóhelyet ellenőrzött a Sziget Fesztiválon a Fogyasztóvédelmi Hatóság a Pest megyei kormányhivatallal. Az ellenőrzések kedvező tapasztalatokkal zárultak, a szolgáltatók jellemzően megfeleltek a jogszabályi és élelmiszerbiztonsági előírásoknak. Néhány esetben azonban nem nyomon követhető termékek miatt hatósági eljárást indítottak. Rászoruló gyermekek iskola kezdését támogatja az Ökumenikus Segélyszervezet jótékonysági piknikmozi elnevezésű ingyenes rendezvénye. A szervezet augusztus 27-én délután a budapesti Millenárisra várja a látogatókat, akik a Futni mentem című filmet nézhetik meg. A helyszínen váltott úgynevezett jó jegyekkel nehéz sorsú gyermekek fejlesztését lehet segíteni. Állandó emlékhellyel tisztelek Fenyő Miklós előtt Zamárdi városa és a Strandfesztivál. A legendás zenésznek nyaralója is volt a déli parti városban, ahol mostantól egy kockás napszemüveget formázó pad idézi meg az általa alapított Hungária együttest. A szerdán kezdődő 4 napos fesztivál idejére utcát neveznek el Szolnoki Péterről, Fábián Juliról, Máté Péterről, Siklósi Örsről és DJ Palotairól.
1: Város legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Az otthonnak biztonságos helynek kell lennie, köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Szakmai napot rendeznek szeptember 24-én Dunaújvárosban a család, a függőség és a felépülés kapcsolatáról. Az a Minden otthonról indul ki című rendezvényt az MRE Újváros Drogambulancia Szertelenház szervezi. A szakmai programokra nem csak a területen dolgozó kollégákat, hanem minden érdeklődőt várnak. A részvétel ingyenes, ugyanakkor előzetes regisztrációhoz kötött. Jelentkezni augusztus 19-ig lehet. A program szeptember 24-én csütörtökön reggel 9 órakor kezdődik a Mondbach kúriában. A szervezők hangsúlyozzák, hogy az otthonnak biztonságos helynek kell lennie, ugyanakkor a szeretet nem jelentheti az önpusztító viselkedés eltűrését. Részletek a Duna Online oldalán. Sikerült megfékezni a lángokat. A sárbogárdi tűzeset vasárnap délelőtt kezdődött Rétszilas közelében, ahol bokros fás terület gyulladt ki a vasúti sínek mellett. A katasztrófavédelem legfrissebb 15 óra 6 perckor kiadott tájékoztatása szerint a tüzet sikerült körülhatárolni hétfőn. A lángok megfékezésén a Sárbogárdi, a Dunaújvárosi és a Székesfehérvári hivatásos tűzoltók dolgoztak. Mellettük a Simontornyai, a Baracsi, a Dégi, a Lajoskomáromi és Mezőfalvai önkéntes tűzoltók is részt vettek, írja oldalán a FEOL. Alsószent Iván ugyan a térség egyik legkisebb települése, a hétvégén mégis nagyot szólt a helyi rendezvény, a sportpályán egészen délután és este egymást váltották a zenei és táncos programok, miközben a kánikula ellenére is sokan látogattak ki. Varga Gábor közösségi bejegyzésében úgy fogalmazott, a forróság sem tudta elvenni a résztvevők jó kedvét. Jó, ha tudják a Fejérvár megyeiek is, hogy a hónap végéig meghosszabbították az aszálykárok bejelentésének határidejét. Eddig 770 ezer hektáron jelentettek aszálykárt, 31 ezer bejelentés érkezett, és további beadványokra számítanak. A szántóföldi növények hektáronkénti hozama 10-20%-kal maradt el az elmúlt 5 év átlagától. Jó, ha tudják a Fejérvár megyeiek is, hogy kiterjesztik a szifilisz szűrést a várandósoknál. Az első és a második trimeszterben is lesz majd ilyen vizsgálat. Magas fertőzési kockázat esetén, vagy ha a kismama nem vett részt várandós gondozáson, a szüléskor gyors tesztet is kell alkalmazni. A meteorológusok szerint kezdetben északkeleten és helyenként keleten számíthatunk záporra, zivatarra, de napközben hosszabb, rövidebb napos időszakokra is készülhetünk. Az északnyugati szél sok felé lesz élénk erős, reggel a legtöbb helyen felfrissül majd a levegő, a minimum értékek 11 és 19, a maximumok 22 és 28 fok között alakulnak.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelések.

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt, augusztus 18-án kedden. Ma a nap első felében északkeleten és itt ott keleten még lehet további eső, zápor, illetve zivatar. Napközben hosszabb, rövidebb napos időszakok, gomoly felhők váltják egymást, de már csak elszórtan lehet futózápor, zivatar. Felfrissült a reggel, 11-19 fok között van odakint, és 22-28 foknál nem lesz melegebb napközben sem. Aztán napról napra egyre melegszik az idő, holnap már 28-33, míg csütörtökön 30-35 fok közötti hőség lesz újból. Jessie J és a Domino folytatja a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei között.
1: Best FM.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jó reggelt kívánok, rögtön 7 óra, jöjjenek a legfrissebb hírek, 08.18 a mai dátum és 2026 az évszám, akár a hírek alatt is lehet közlekedési infót küldeni, és hát rengetegen vannak a névnapos hölgyek is, az Ilonák, sok boldogságot nekik. 0620 55 55 155, ide nekem Give It To Me címmel Madonna dala is jön majd. Akár csak az LGT embertelen dala, egy 2022-es Geszti Péter, Lotfi Begi és Presser Gábor által készített feldolgozása. Valami annyira, annyira esztelen, hogy csak is, kis esztelen jó. Rövid szünet, a zenék között friss infók, aztán szólnak tovább a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0630 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
3: Új ülőgarnitúrát még ma? Igen, az SC Home megoldja. Több mint 100 ülőgarnitúra készleten, többféle színben. Csekkold le készletünket scbútor.hu vagy az áruházban Széchenyi út 116.
4: Ha a hőség már a jókedvét is leolvasztotta, van rá megoldás. Csigi és társa BT, villamossági bolt és klímabemutatóterem egy helyen, hatalmas árukészlettel. Segítünk kiválasztani az ideális klímát, és szakszerűen be is szereljük. Csigi és társa villamossági bolt, Dunaföldvár, Jókai utca 1, bejárat a Rákóczi utca felől.
5: Készen állsz az ősz legédesebb adacsonyi bulijára. Október 9-10-11-én újraérkezik a Fügefest. Mámorító zenék, pazar gasztroélmények és hamisítatlan fesztivál hangulat vár. Légy szemfüles, a legolcsóbb early bird jegyek már elérhetők, de a készlet gyorsan fogy. Ne hagyd az utolsó pillanatra. Csapj le a kedvezményes belépődre még ma a fugefest.hu oldalon. Fügefest, kóstolj bele!
0: A Best FM-en minden pillanat.

A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetők.

0: FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Az otthonnak biztonságos helynek kell lennie, köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxygen Media hírei következnek. Szakmai napot rendeznek szeptember 24-én Dunaújvárosban a család, a függőség és a felépülés kapcsolatáról. Az a Minden otthonról indul ki című rendezvényt az Emere Újváros Drogambulancia Szertelenház szervezi. A szakmai programokra nem csak a területen dolgozó kollégákat, hanem minden érdeklődőt várnak. A részvétel ingyenes, ugyanakkor előzetes regisztrációhoz kötött. Jelentkezni augusztus 19-ig lehet. A program szeptember 24-én csütörtökön reggel 9 órakor kezdődik a Mondbach kúriában. A szervezők hangsúlyozzák, hogy az otthonnak biztonságos helynek kell lennie, ugyanakkor a szeretet nem jelentheti az önpusztító viselkedés eltűrését. Részletek a Duna Online oldalán. Súlyos közlekedési baleset történt még vasárnap kora délután a 6-os főúton Dunaújváros közelében. Két személyautó frontálisan ütközött, egy embert a tűzoltóknak kellett kiszabadítaniuk az egyik járműből. A helyszínre mentőhelikopter is érkezett, az érintett útszakasz teljes szélességében lezárták. Az egyik gépkocsiból egy embert az egységeknek kellett kiszabadítaniuk, majd átadták a mentőknek. A baleset részletei a FEOL oldalán. Sikerült megfékezni a lángokat. A sárbogárdi tűzeset vasárnap délelőtt kezdődött Rétszilas közelében, ahol bokros fás terület gyulladt ki a vasúti sínek mellett. A katasztrófavédelem legfrissebb 15 óra 6 perckor kiadott tájékoztatása szerint a tüzet sikerült körülhatárolni hétfőn. A lángok megfékezésén a sárbogárdi, a Dunaújvárosi és a székesfehérvári hivatásos tűzoltók dolgoztak. Mellettük a simontornyai, a baracsi, a dégi, a lajoskomáromi és mezőfalvai önkéntes tűzoltók is részt vettek, írja oldalán a FEOL. Alsószentiván ugyan a térség egyik legkisebb települése, a hétvégén mégis nagyot szólt a helyi rendezvény, a sportpályán egészen délután és este egymást váltották a zenei és táncos programok, miközben a kánikula ellenére is sokan látogattak ki. Varga Gábor közösségi bejegyzésében úgy fogalmazott, a forróság sem tudta elvenni a résztvevők jó kedvét. Jóha tudják a Fejér vármegyeiek is, hogy kiterjesztik a szifilis szűrést a várandósoknál. Az első és a második trimeszterben is lesz majd ilyen vizsgálat. Magas fertőzési kockázat esetén, vagy ha a kismama nem vett részt várandós gondozáson, a szüléskor gyors tesztet is kell alkalmazni. A meteorológusok szerint kezdetben északkeleten és helyenként keleten számíthatunk záporra, zivatarra, de napközben hosszabb, rövidebb napos időszakokra is készülhetünk. Az északnyugati szél sok felé lesz élénk erős, reggel a legtöbb helyen felfrissül majd a levegő, a minimum mértékek 11 és 19, a maximumok 22 és 28 fok között alakulnak.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen.
2: Hello, jó reggelt, jó utat, jó munkát, jó pihenést a szabadságolóknak, augusztus 18, kedd. Ilonák, szülinaposok sok boldogságot minden ünnepeltnek. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Nem sokára a skót Texas zenél, ebben az órában halljuk majd az M-People-t is. Elsőként pedig jön a Black Eyed Peas, a Don't Funk With My Heart-tal.
0: Best FM.

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, augusztus 18-án kedden. Ezen a napon 1949-ben Adolf Dassler, vagy becenevén Adi Dassler, bejegyeztette a vezeték és keresztnevéből alkotott Adidas márkanevet. Ilyen és ehhez hasonló érdekességek a múltból egy picit később, addig még az MP-ből mindjárt Geszti Péter, Presser Gáborral és Lotfi Begivel jön az Embertelen dal, most pedig Madonna érkezik a Give It To Me-vel a Best-en. Jó reggelt!
1: Best FM, a legjobb zenék!

0: Jazz FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok a rövid munkahét közepén. Háromnapos, és ma kedd van, augusztus 18-a. Jönnek a friss hírek, aztán egy újabb a 90-es és 2000-es évekből. Brandy and Monica, The Boy Is Mine. Szerencsére felfrissült a levegő. Ma 22-28 fok között lesz a legmelegebb pillanatokban is a maximum. Aki pedig már elindult és van közlekedési infója, az elküldheti a 0620 55 55 155-re.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: A hosszabb, rövidebb napos időszakok mellett elszórtan fordulhatnak előfutó záporok. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok. Az Oxigén Média hírei következnek. Ingyenesen lehet megtekinteni augusztus 20-án a budavári Palota negyedben a Szent István termet és a hozzátartozó kiállítást, valamint a Citadellán a Szabadság bástyája című tárlatot. A belépéshez előzetes regisztráció szükséges. A Citadella belső parkjában emellett délután ingyenes családi és zenei programokat is rendeznek. Az esti tűzijáték a Budai Vár és a Citadella több pontjáról is látható lesz. Ugyanakkor a várható nagy érdeklődés miatt létszámkorlátozás is előfordulhat. Rászoruló gyermekek iskolakezdését támogatja az Ökumenikus Segélyszervezet jótékonysági piknikmozi elnevezésű ingyenes rendezvénye. A szervezet augusztus 27-én délután a budapesti Millenárisra várja a látogatókat, akik a Futni mentem című filmet nézhetik meg. A helyszínen váltott úgynevezett jó jegyekkel nehéz sorsú gyermekek fejlesztését lehet segíteni. Több mint 700 teherautóból álló segélykonvoj érkezett Afganisztánba. Az ENSZ szervezésében élelmiszereket és más létfontosságú humanitárius cikkeket vittek az iszlamista tálibok vezette közép-ázsiai országba. A világszervezet adatai szerint csaknem 14 millió embert fenyeget éhezés. A rossz gazdálkodás és a természeti katasztrófák mellett segélyezésüket a térségben dúló fegyveres harcok is nehezítik. 100 milliárd forintot takaríthat meg az állam az M6-os autópálya Érd és Dunaújváros közötti szakaszának üzemeltetésén. Az üzemeltetési szerződés októberben jár le, új versenyeztetés kezdődött, és akár 66%-kal olcsóbb megoldást is találhatnak. Csaknem 120 vendéglátóhelyet ellenőrzött a Sziget Fesztiválon a Fogyasztóvédelmi Hatóság a Pest megyei kormányhivatallal. Az ellenőrzések kedvező tapasztalatokkal zárultak. A szolgáltatók jellemzően megfeleltek a jogszabályi és élelmiszerbiztonsági előírásoknak. Néhány esetben azonban nem nyomon követhető termékek miatt hatósági eljárást indítottak. Forgalomba állt a 40. új KAF villamos a fővárosban. A jármű a korábban megrendelt 51 darabos flotta része. A jármű állomány folyamatos megújításával több vonalon is bővülhet az alacsony padlós villamosok száma Budapesten. Idén is a Szentendrei Skanzen ad otthont a Kenyér Lelke Fesztiválnak. Az augusztus 20-ai rendezvényen pékségek, malmok és gazdálkodók mutatkoznak be. A középpontban idén a biolisztek és a tiszta alapanyagok állnak. Ugyanezen a napon lesz design vásár is, kortárs tervezők ruháiból, táskákból és kiegészítőkből. A Skanzenbe a nemzeti ünnepen ingyenes a belépés.
1: Város legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Az otthonnak biztonságos helynek kell lennie. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Szakmai napot rendeznek szeptember 24-én Dunaújvárosban a család, a függőség és a felépülés kapcsolatáról. Az a Minden otthonról indul ki című rendezvényt az MRE Újváros Drogambulancia Szertelenház szervezi. A szakmai programokra nem csak a területen dolgozó kollégákat, hanem minden érdeklődőt várnak. A részvétel ingyenes, ugyanakkor előzetes regisztrációhoz kötött. Jelentkezni augusztus 19-ig lehet. A program szeptember 24-én csütörtökön reggel 9 órakor kezdődik a Mondbach kúriában. A szervezők hangsúlyozzák, hogy az otthonnak biztonságos helynek kell lennie, ugyanakkor a szeretet nem jelentheti az önpusztító viselkedés eltűrését. Részletek a Duna Online oldalán. Alsószentiván ugyan a térség egyik legkisebb települése, A hétvégén mégis nagyot szólt a helyi rendezvény, a sportpályán egészen délután és este egymást váltották a zenei és táncos programok, miközben a kánikula ellenére is sokan látogattak ki. Varga Gábor közösségi bejegyzésében úgy fogalmazott, a forróság sem tudta elvenni a résztvevők jó kedvét. Szép eredménnyel zárta a zágrábi torna Európa-bajnokságot a DKS-e versenyzője Mayer Gréta, aki a női ugrás döntőjében a 7. helyet szerezte meg. A másik magyar döntős, Bácskai Csenge, a 8. lett. A két magyar tornász között így mindössze 0,1 pont döntött. Bácskai számára már maga a döntőbejutás is komoly siker volt, hiszen 4 év után szerepelt ismét Európa-bajnokságon, ráadásul korábban keresztszalag szakadásból kellett visszatérnie. Draskó címre szövetségi kapitány szerint mindkét magyar versenyző elvégezte a feladatát, és abban bízik, hogy a következő világversenyeken pontosabb érkezésekkel még előbbre kerülhetnek. A magyar női tornászok számára ezzel befejeződött az zágrábi Európa-bajnokság, a DKS-e pedig egy 7. helyjel zárta a női versenyeket Mayer Gréta révén, írja oldalán a FEOL. A Nemzeti Adó és Vámhivatal kiadta az első hardware alapú e-pénztárgép forgalmazási engedélyét. Az új megoldás már most segítheti a pénztárgép használatra kötelezett Fejér vármegyei vállalkozásokat is. Az online pénztárgépek a jelenlegi szabályok szerint 2028. július 1-ig használhatók, de a NAV szerint érdemes időben felkészülni az átállásra. A meteorológusok szerint kezdetben északkeleten és helyenként keleten számíthatunk záporra, zivatarra, de napközben hosszabb, rövidebb napos időszakokra is készülhetünk. Az északnyugati szél sokfelé lesz élénk erős, reggel a legtöbb helyen felfrissül majd a levegő, a minimum értékek 11 és 19, a maximumok 22 és 28 fok között alakulnak.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: akkor.
1: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt, augusztus 18-án, kedden. Sok boldogságot a névnapos Ilonáknak, és Isten éltesse a szülinaposokat is. 65 éve a mai napon készült el a berlini fal, amelyet az NDK kormánya épített Nyugat-Berlin köré. Ma 90 éve született Robert Redford, amerikai színész. Láthattuk a Suttogóban és a Kémjátszmában is többek között. 74 éve szintén a mai napon született Patrick Swayze, amerikai színész, táncos, énekes, dalszövegíró. Dirty Dancing, Ghost. Pontosan 43 éve a mai napon a Városligeti Királydombon bemutatták az István a király című magyar rockoperát. ...1969. augusztus 18. megszületett Everlast, ír-amerikai rapper, énekes, dalszövegíró, a House of Pain tagja, zenéjének jellegzetessége a rap ötvözése az akusztikus rock zenével. És 1983-ban ezen a napon született Mika, angol énekes. Még egyszer sok boldogságot kívánok az ünnepelteknek. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Friss közlekedési hír, majdnem 8 kilométeres a dugó az M3-ason Vásárosnamény felé, Kerekharaszt és Bag között burkolatjeleket festenek, a külső sávot lezárták. Szívderítő zene akár dugóban ücsörgéshez is. 8 után jön Salomeda Bahia. És Pixáik is a balatoni nyárral. Ha dugó baleset van, hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155, rögtön 8 óra, jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
0: Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
4: Új ülőgarnitúrát még ma? Igen, az SC Home megoldja. Több mint 100 ülőgarnitúra készleten, többféle színben. Csekkold le készletünket scbútor.hu vagy az áruházban Széchenyi út 116.
5: Lendületes koncertek, zseniális kézműves és Michelin gasztro kiállítók és a nyár legfinomabb ízei egy helyen. Októberben újraérkezik a Fügefest. Készülj a felhőtlen hétvégére és az ízkavalkádra Vadacsonyban. Szerezd meg az Early Bird jegyedet a legkedvezőbb áron a fugefest.hu oldalon, mielőtt elkapkodják. Fügefest, éld át az év legfinomabb pillanatait.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

a legjobb zenék. A Best FM minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen

Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM, a legjobb zenék. Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Az otthonnak biztonságos helynek kell lennie, köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Szakmai napot rendeznek szeptember 24-én Dunaújvárosban a család, a függőség és a felépülés kapcsolatáról. Az a Minden otthonról indul ki című rendezvényt az Emere Újváros Drogambulancia Szertelenház szervezi. A szakmai programokra nem csak a területen dolgozó kollégákat, hanem minden érdeklődőt várnak. A részvétel ingyenes, ugyanakkor előzetes regisztrációhoz kötött. Jelentkezni augusztus 19-ig lehet. A program szeptember 24-én csütörtökön reggel 9 órakor kezdődik a Mondbach kúriában. A szervezők hangsúlyozzák, hogy az otthonnak biztonságos helynek kell lennie, ugyanakkor a szeretet nem jelentheti az önpusztító viselkedés eltűrését. Részletek a Duna Online oldalán. Szép eredménnyel zárta a zágrábi torna Európa-bajnokságot a DKS-e versenyzője Mayer Gréta, aki a női ugrás döntőjében a 7. helyet szerezte meg. A másik magyar döntős, Bácskai Csenge, a 8. lett. A két magyar tornász között így mindössze 0,1 ezred pont döntött. Bácskai számára már maga döntőbe jutás is komoly siker volt, hiszen 4 év után szerepelt ismét Európa-bajnokságon, ráadásul korábban keresztszalag szakadásból kellett visszatérnie. Draskó címre szövetségi kapitány szerint mindkét magyar versenyző elvégezte a feladatát, és abban bízik, hogy a következő világversenyeken pontosabb érkezésekkel még előbbre kerülhetnek. A magyar női tornászok számára ezzel befejeződött a zágrábi Európa-bajnokság, a DKS-e pedig egy 7. helyjel zárta a női versenyeket Mayer Gréta révén, írja oldalán a FEOL. Sikerült megfékezni a lángokat. A sárbogárdi tűzeset vasárnap délelőtt kezdődött Rétszilas közelében, ahol bokros fás terület gyulladt ki a vasúti sínek mellett. A katasztrófavédelem legfrissebb 15 óra 6 perckor kiadott tájékoztatása szerint a tüzet sikerült körülhatárolni hétfőn. A lángok megfékezésén a sárbogárdi, a dunaújvárosi és a székesfehérvári hivatásos tűzoltók dolgoztak. Mellettük a simontornyai, a baracsi, a dégi, a lajoskomáromi és mezőfalvai önkéntes tűzoltók is részt vettek, írja oldalán a FEOL. Jó, ha tudják a Fejér vármegyeiek is, hogy kiterjesztik a szifilis szűrést a várandósoknál. Az első és a második trimeszterben is lesz majd ilyen vizsgálat. Magas fertőzési kockázat esetén, vagy ha a kismama nem vett részt várandós gondozáson, a szüléskor gyors tesztet is kell alkalmazni. A meteorológusok szerint kezdetben északkeleten és helyenként keleten számíthatunk záporra, zivatarra, de napközben hosszabb, rövidebb napos időszakokra is készülhetünk. Az északnyugati szél sok felé lesz élénk erős, reggel a legtöbb helyen felfrissül majd a levegő, a minimum mértékek 11 és 19, a maximumok 22 és 28 fok között alakulnak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Ebben a fél órában az Allianz Ethnic-től vagy a Honey Beast-től mindjárt Robbie Williams is énekel a névnapos hölgyeknek, az Ilonáknak. Mindenek előtt azonban Lady Gaga jön a Paparazzival. 5 perc elmúlt 8. Jó reggelt, kitartást a rövid munkahét közepén, augusztus 18. Kedd. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155, Max M. Levente vagyok.
0: Best FM.

0: Dead.
1: Dust FM a legjobb zenék. Az augusztus 20-ai lezárások miatt az ilyenkor szokásosnál nagyobb a tumultus a főváros belső kerületeiben. Autópályáinkon egészen jól járható szinte minden szakasz, egyet leszámítva M3-as Vásárosnamény felé, Kerekharaszt és Bag között burkolatjeleket festenek, a külső sávot lezárták, 7-8 kilométeres dugóra kell készülni. Szálloméda Bahia folytatja a kedreggelt, egy perccel lassan kettővel, 8:45 után itt a Best FM-en.

0: Salsa.
1: Best FM, a legjobb zenék. Már-már a fűtés kapcsoló után nyúltam reggel az autóban, de azért csak nem. Felfrissült, mindenhol a levegő 20 fok alatt van, még mindig egy csomó helyen az országban, napközben pedig 25 fok körül alakul a maximum. Alapvetően napos, szeles idő lesz némi gomoly felhővel. Részletek és a folytatás a hírek végén, aztán a Backstreet Boys jön a We've Got It Going On-nal. Rögtön 8:30, jó reggelt!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: A hosszabb, rövidebb napos időszakok mellett elszórtan fordulhatnak előfutó záporok. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok. Az Oxigén Média hírei következnek. Ingyenesen lehet megtekinteni augusztus 20-án a budavári Palota negyedben a Szent István termet és a hozzátartozó kiállítást, valamint a Citadellán a Szabadság bástyája című tárlatot. A belépéshez előzetes regisztráció szükséges. A Citadella belső parkjában emellett délután ingyenes családi és zenei programokat is rendeznek. Az esti tűzijáték a Budai Vár és a Citadella több pontjáról is látható lesz. Ugyanakkor a várható nagy érdeklődés miatt létszámkorlátozás is előfordulhat. Rászoruló gyermekek iskola kezdését támogatja az Ökumenikus Segélyszervezet jótékonysági piknik mozi elnevezésű ingyenes rendezvénye. A szervezet augusztus 27-én délután a budapesti Millenárisra várja a látogatókat, akik a Futni mentem című filmet nézhetik meg. A helyszínen váltott úgynevezett jó jegyekkel nehéz sorsú gyermekek fejlesztését lehet segíteni. Több mint 700 teherautóból álló segélykonvoj érkezett Afganisztánba. Az ENSZ szervezésében élelmiszereket és más létfontosságú humanitárius cikkeket vittek az iszlamista tálibok vezette közép-ázsiai országba. A világszervezet adatai szerint csaknem 14 millió embert fenyeget éhezés. A rossz gazdálkodás és a természeti katasztrófák mellett segélyezésüket a térségben dúló fegyveres harcok is nehezítik. Forgalomba állt a 40. új KAF villamos a fővárosban. A jármű a korábban megrendelt 51 darabos flotta része. A jármű állomány folyamatos megújításával több vonalon is bővülhet az alacsonypadlós villamosok száma Budapesten. Budapesten hajnalig tartó bulikkal várják az ünneplőket augusztus 20-án. A Műegyetem rakparton magyar és külföldi DJ-k keverik a zenét. A Kossuth téren az esti fénysó és a tűzijáték után diszkó lesz. A Margit szigeten pedig könnyű zenei koncerteket tartanak. Aranyérmet nyert Kós Hubert 200 méteres vegyes úszásban a párizsi úszó Európa-bajnokságon. Az Egyesült Államokban készülő 23 éves versenyző ezzel 3 arannyal a magyar válogatott legeredményesebb tagjaként zárta a kontinens viadalt. Halálos tömegszerencsétlenség gondatlan okozása miatt eljárást indítottak az M3-as autópályán balesetet szenvedett lengyel busz vezetője ellen, közölte a Borsodabaújzemplén vármegyei rendőrfőkapitányság. A férfit őrizetbe vették, letartóztatásáról a bíróság dönt majd. Az elsődleges adatok szerint a sofőr feltehetően elaludt. Ez okozta a tragikus balesetet. A szerencsétlenségben 12-en meghaltak, 10 súlyosan, 37-en könnyebben megsérültek.
2: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
4: Az otthonnak biztonságos helynek kell lennie. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Szakmai napot rendeznek szeptember 24-én Dunaújvárosban a család, a függőség és a felépülés kapcsolatáról. Az a Minden otthonról indul ki című rendezvényt az MRE Újváros Drogambulancia Szertelenház szervezi. A szakmai programokra nem csak a területen dolgozó kollégákat, hanem minden érdeklődőt várnak. A részvétel ingyenes, ugyanakkor előzetes regisztrációhoz kötött. Jelentkezni augusztus 19-ig lehet. A program szeptember 24-én csütörtökön reggel 9 órakor kezdődik a Mondbach kúriában. A szervezők hangsúlyozzák, hogy az otthonnak biztonságos helynek kell lennie, ugyanakkor a szeretet nem jelentheti az önpusztító viselkedés eltűrését. Részletek a Duna Online oldalán. Alsószentmihályóvár ugyan a térség egyik legkisebb települése, A hétvégén mégis nagyot szólt a helyi rendezvény, a sportpályán egészen délután és este egymást váltották a zenei és táncos programok, miközben a kánikula ellenére is sokan látogattak ki. Varga Gábor közösségi bejegyzésében úgy fogalmazott, a forróság sem tudta elvenni a résztvevők jó kedvét. Szép eredménnyel zárta a zágrábi torna Európa-bajnokságot a DKS-e versenyzője Mayer Gréta, aki a női ugrás döntőjében a 7. helyet szerezte meg. A másik magyar döntős, Bácskai Csenge, a 8. lett. A két magyar tornász között így mindössze 0,1 pont döntött. Bácskai számára már maga a döntőbe jutás is komoly siker volt, hiszen 4 év után szerepelt ismét Európa-bajnokságon, ráadásul korábban keresztszalag szakadásból kellett visszatérnie. Draskóczi Imre szövetségi kapitány szerint mindkét magyar versenyző elvégezte a feladatát, és abban bízik, hogy a következő világversenyeken pontosabb érkezésekkel még előbbre kerülhetnek. A magyar női tornászok számára ezzel befejeződött az zágrábi Európa-bajnokság, a DKS-e pedig egy 7. helyjel zárta a női versenyeket Mayer Gréta révén, írja oldalán a FEOL. A Nemzeti Adó és Vámhivatal kiadta az első hardware alapú e-pénztárgép forgalmazási engedélyét. Az új megoldás már most segítheti a pénztárgép használatra kötelezett Fejér vármegyei vállalkozásokat is. Az online pénztárgépek a jelenlegi szabályok szerint 2028. július 1-ig használhatók, de a NAV szerint érdemes időben felkészülni az átállásra. A meteorológusok szerint kezdetben északkeleten és helyenként keleten számíthatunk záporra, zivatarra, de napközben hosszabb, rövidebb napos időszakokra is készülhetünk. Az északnyugati szél sokfelé lesz élénk erős, reggel a legtöbb helyen felfrissül majd a levegő, a minimum értékek 11 és 19, a maximumok 22 és 28 fok között alakulnak.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Ezt a fel a legjobb zenék. Hála a jó égnek, felfrissült mindenhol a levegő, a maximumok ma 25 fok körül lesznek, és 20 foknál nincs most melegebb az országban. Napos, szeles, délután egy kicsit gomoly felhősebb idő, csapadék nélkül. Itt telik augusztus 18-a kedd, és hát most azt látom, hogy 20-ára és 21-ére visszatér a kánikula, 34-35 fok, de aztán újból visszacsökken 30 fok környékére a napközbeni maximum, és hát nagy valószínűséggel most már kevesebb eséllyel lesznek 35 fokok. Közben pedig jön egy újabb a 90-es és 2000-es évekből Will Smith-től, a Wild Wild West a Besten. Jó reggelt!

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Továbbra is az M3-oson a legrosszabb a közlekedők helyzete ma reggel. Vásáros-Namény felé Bag és Kerekharaszt között burkolatjeleket festenek, a külső sávot lezárták. 8 kilométeres a torlódás, aki tud, kerüljön a 3-os főúton. És aki velünk tart 9 után is, az találkozhat a Bon Jovival. És itt lesz Curtis Péli Barnával. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
0: Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0630 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk, kedvező áron. 0620 384 3050.
4: A Villa Kabala, a Platán Bistró, a Laposa Birtok és Mujahid Zoltán a Gruppen Swinggel egy helyen. Igen, októberben újra vár a Fügefest. Csapj le a szuperkedvezményes Early Bird jegyekre még ma a fugefest.hu oldalon, mielőtt elkapkodják. Fügefest, a Balaton legízesebb hétvégéje.
0: A Best FM-en minden

legjobb zenék. A Best FM minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek

0: Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Az otthonnak biztonságos helynek kell lennie, köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxygen Media hírei következnek. Szakmai napot rendeznek szeptember 24-én Dunaújvárosban a család, a függőség és a felépülés kapcsolatáról. Az a Minden otthonról indul ki című rendezvényt az Emere Újváros Drogambulancia Szertelenház szervezi. A szakmai programokra nem csak a területen dolgozó kollégákat, hanem minden érdeklődőt várnak. A részvétel ingyenes, ugyanakkor előzetes regisztrációhoz kötött. Jelentkezni augusztus 19-ig lehet. A program szeptember 24-én csütörtökön reggel 9 órakor kezdődik a Mondbach kúriában. A szervezők hangsúlyozzák, hogy az otthonnak biztonságos helynek kell lennie, ugyanakkor a szeretet nem jelentheti az önpusztító viselkedés eltűrését. Részletek a Duna Online oldalán. Sikerült megfékezni a lángokat. A sárbogárdi tűzeset vasárnap délelőtt kezdődött Rétszilas közelében, ahol bokros fás terület gyulladt ki a vasúti sínek mellett. A katasztrófavédelem legfrissebb 15 óra 6 perckor kiadott tájékoztatása szerint a tüzet sikerült körülhatárolni hétfőn. A lángok megfékezésén a sárbogárdi, a dunaújvárosi és a székesfehérvári hivatásos tűzoltók dolgoztak, mellettük a simontornyai, a baracsi, a dégi, a lajoskomáromi és mezőfalvai önkéntes tűzoltók is részt vettek, írja oldalán a FEOL. Alsószentiván ugyan a térség egyik legkisebb települése, a hétvégén mégis nagyot szólt a helyi rendezvény, a sportpályán egészen délután és este egymást váltották a zenei és táncos programok, miközben a kánikula ellenére is sokan látogattak ki. Varga Gábor közösségi bejegyzésében úgy fogalmazott, a forróság sem tudta elvenni a résztvevők jó kedvét. Jó, ha tudják a Fejér vármegyeiek is, hogy kiterjesztik a szifilis szűrést a várandósoknál. Az első és a második trimesterben is lesz majd ilyen vizsgálat. Magas fertőzési kockázat esetén, vagy ha a kismama nem vett részt várandós gondozáson, a szüléskor gyors tesztet is kell alkalmazni. A Nemzeti Adó és Vámhivatal kiadta az első hardware alapú e-pénztárgép forgalmazási engedélyét. Az új megoldás már most segítheti a pénztárgép használatra kötelezett Fejér vármegyei vállalkozásokat is. Az online pénztárgépek a jelenlegi szabályok szerint 2028. július 1-ig használhatók, de a NAV szerint érdemes időben felkészülni az átállásra. A meteorológusok szerint kezdetben északkeleten és helyenként keleten számíthatunk záporra, zivatarra, de napközben hosszabb, rövidebb napos időszakokra is készülhetünk. Az északnyugati szél sokfelé lesz élénk erős, reggel a legtöbb helyen felfrissül majd a levegő, a minimum értékek 11 és 19, a maximumok 22 és 28 fok között alakulnak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: És olyan ikonjai, mint a Moloko, a Bon Jovi, Ákos, a Destiny's Child, Melanie C, Whitney Houston, vagy rögtön az óra elején Christina Aguilera-ék a Can't Hold Us Down-nal. 4 perc elmúlt 9, hello, jó munkát, jó utat, jó pihenést a szabadságolóknak, Maxim Levente vagyok.
0: Best

0: nem kopik. Best FM a legjobb zenéjék. Útunkat a 90-es és 2000-es években 1999 tájékán folytatjuk. Ekkor jelent meg a Destiny's Child Say My Name című dala. A trió egyértelműen legnépszerűbb és mai napig is aktív tagja. Beyoncé Knowles pedig kivásárolta az LVMH luxuscsoport részesedését a dédapjáról elnevezett Sir Davis Whisky márkából, így most 100%-ban ő a tulajdonosa. Nem csak világhírű és sikeres popénekesnő, de úgy tűnik tudatos üzletasszony is Beyoncé Knowles.
1: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.
1: Egy régi fénykép úgy döntött, hogy földre hull.

Best FM, a legjobb zenék. Jön a Bon Jovi és a Have a Nice Day. Szép napot, és aki nem szeretné, hogy belerondítson egy 8 kilométeres torlódás a mai szép napjába, az az M3-ason Vásárosnemény felé, Bagnál hajtson le, és a 3-as főúton kerüljön, ugyanis kerekharasztig 8 kilométeren keresztül torlódik a pálya, a külső sávot lezárták, burkolatjeleket festenek. Jó utat! Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155.

FM, a legjobb zenék. Itt az idő, szólt a Molokó dala, The Time Is Now, és hát végre itt a jó idő, a kellemes idő, felfrissült a levegő. Ma 25 fok körül alakul a maximum, sok napsütés, délután némi gomoly felhő, enyhe szél, csapadék nélkül. Így alakul augusztus 18-a, kedd időjárása.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A 90-es és 2000-es évek, amikor még volt víz a Dunában, a Balatonban, a Velencei tóban, amikor még volt MTV, na ott láttam először, mert hogy videoklip formájában találkoztam a Soul to Soul Get a Life című slágerével. Azóta sok minden változott, de van, ami nem. A VIP még mindig nem találja. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: A hosszabb, rövidebb napos időszakok mellett elszórtan fordulhatnak előfutó záporok. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok. Az Oxigén Média hírei következnek. 100 milliárd forintot takaríthat meg az állam az M6-os autópálya Érd és Dunaújváros közötti szakaszának üzemeltetésén. Az üzemeltetési szerződés októberben jár le, új versenyeztetés kezdődött, és akár 66%-kal olcsóbb megoldást is találhatnak. Budapesten hajnalig tartó bulikkal várják az ünneplőket augusztus 20-án. A Műegyetem rakparton magyar és külföldi DJ-k keverik a zenét. A Kossuth téren az esti fényshow és a tűzijáték után diszkó lesz. A Margit szigeten pedig könnyű zenei koncerteket tartanak. Aranyérmet nyert Kós Hubert 200 méteres vegyes úszásban a párizsi úszó Európa-bajnokságon. Az Egyesült Államokban készülő 23 éves versenyző ezzel 3 arannyal a magyar válogatott legeredményesebb tagjaként zárta a kontinens viadalt. Állandó emlékhellyel tisztelek Fenyő Miklós előtt Zamárdi városa és a Strandfesztivál. A legendás zenésznek nyaralója is volt a déli parti városban, ahol mostantól egy kockás napszemüveget formázó pad idézi meg az általa alapított Hungária együttest. A szerdán kezdődő 4 napos fesztivál idejére utcát neveznek el Szolnoki Péterről, Fábián Juliról, Máté Péterről, Siklósi Örsről és DJ Palotairól. Több mint 700 teherautóból álló segélykonvoj érkezett Afganisztánba. Az ENSZ szervezésében élelmiszereket és más létfontosságú humanitárius cikkeket vittek az iszlamista tálibok vezette közép-ázsiai országba. A világszervezet adatai szerint csaknem 14 millió embert fenyeget éhezés. A rossz gazdálkodás és a természeti katasztrófák mellett segélyezésüket a térségben dúló fegyveres harcok is nehezítik. Lakóépületeket mosott el, villámáradásokat és földcsuszamlásokat okozott a Lala trópusi vihar Hawaiin. A hurrikán erejű széllel és özönvízszerű esővel áthaladó viharban egy ember meghalt. Az ítélet idő házak tetejét szakította le, és utakat tett járhatatlanná. A legnagyobb szigeten a háztartások több mint kétharmadában nem volt áram. Halálos tömegszerencsétlenség gondatlan okozása miatt eljárást indítottak az M3-as autópályán balesetet szenvedett lengyel busz vezetője ellen, közölte a Borsodabaújzemplén vármegyei rendőrfőkapitányság. A férfit őrizetbe vették, letartóztatásáról a bíróság dönt majd. Az elsődleges adatok szerint a sofőr feltehetően elaludt. Ez okozta a tragikus balesetet. A szerencsétlenségben 12-en meghaltak, 10 súlyosan, 37-en könnyebben megsérültek.
0: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Az otthonnak biztonságos helynek kell lennie. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Szakmai napot rendeznek szeptember 24-én Dunaújvárosban a család, a függőség és a felépülés kapcsolatáról. Az a Minden otthonról indul ki című rendezvényt az Emere Újváros Drogambulancia Szertelenház szervezi. A szakmai programokra nem csak a területen dolgozó kollégákat, hanem minden érdeklődőt várnak. A részvétel ingyenes, ugyanakkor előzetes regisztrációhoz kötött. Jelentkezni augusztus 19-ig lehet. A program szeptember 24-én csütörtökön reggel 9 órakor kezdődik a Mondbach kúriában. A szervezők hangsúlyozzák, hogy az otthonnak biztonságos helynek kell lennie, ugyanakkor a szeretet nem jelentheti az önpusztító viselkedés eltűrését. Részletek a Duna Online oldalán. Sikerült megfékezni a lángokat. A sárbogárdi tűzeset vasárnap délelőtt kezdődött Rétszilas közelében, ahol bokros fás terület gyulladt ki a vasúti sínek mellett. A katasztrófavédelem legfrissebb 15 óra 6 perckor kiadott tájékoztatása szerint a tüzet sikerült körülhatárolni hétfőn. A lángok megfékezésén a sárbogárdi, a dunaújvárosi és a székesfehérvári hivatásos tűzoltók dolgoztak. Mellettük a simontornyai, a baracsi, a dégi, a lajoskomáromi és mezőfalvai önkéntes tűzoltók is részt vettek, írja oldalán a FEOL. Alsószent Iván ugyan a térség egyik legkisebb települése, a hétvégén mégis nagyot szólt a helyi rendezvény, a sportpályán egészen délután és este egymást váltották a zenei és táncos programok, miközben a kánikula ellenére is sokan látogattak ki. Varga Gábor közösségi bejegyzésében úgy fogalmazott, a forróság sem tudta elvenni a résztvevők jó kedvét. Jó, ha tudják a Fejér vármegyeiek is, hogy kiterjesztik a szifilis szűrést a várandósoknál. Az első és a második trimeszterben is lesz majd ilyen vizsgálat. Magas fertőzési kockázat esetén, vagy ha a kismama nem vett részt várandós gondozáson, a szüléskor gyors tesztet is kell alkalmazni. A Nemzeti Adó és Vámhivatal kiadta az első hardver alapú e-pénztárgép forgalmazási engedélyét. Az új megoldás már most segítheti a pénztárgép használatra kötelezett Fejér vármegyei vállalkozásokat is. Az online pénztárgépek a jelenlegi szabályok szerint 2028. július 1-ig használhatók, de a NAV szerint érdemes időben felkészülni az átállásra. A meteorológusok szerint kezdetben északkeleten és helyenként keleten számíthatunk záporra, zivatarra, de napközben hosszabb, rövidebb napos időszakokra is készülhetünk. Az északnyugati szél sok felé lesz élénk erős, reggel a legtöbb helyen felfrissül majd a levegő, a minimum értékek 11 és 19, a maximumok 22 és 28 fok között alakulnak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Az órát a szülinapos Michael Holbrook Pennyman Jr., közismertebb nevén Mika, angol-libanoni énekes indítja. A ma 43. születésnapját ünneplő énekesen kívül hozom még a Red Hot Chili Peppers-t, jön Naughty Boy a La La La-val, itt lesz a Flip the Script és a C-Block is. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155, 10 óra elmúlt, hello, Max M. Levente vagyok.
0: Best FM.

Best FM, a legjobb zenék. Kedd van, úgyhogy még több ilyen és ehhez hasonló muzsika este a Night Shift-ben. 6-kor kezd a házigazda a White Boy, 7 és 8 között pedig DJ Hangya idézi meg a 90-es és 2000-es évek funky buliai.

0: Jazz FM. A legjobb zenék az augusztus 20-ai nemzeti ünnephez kapcsolódva idén is számos helyszínen lesznek programok Budapesten. Már augusztus 15-től szombattól érvénybe lépnek olyan korlátozások a fővárosban, amelyek a közösségi közlekedést is érintik. Átadják a gyalogosoknak például a Széchenyi Lánchidat, ezért ebben az időszakban az autóbuszok módosított útvonalon közlekednek. Korlátozásra kell számítani továbbá a Budai Vár területén, a Műegyetem rakparton, a Kossuth Lajos téren, a Bárkert rakparton, valamint a budai és pesti alsó rakpartokon is. A lezárások, valamint a várható nagy számú érdeklődő miatt a belvárosban a BKK járatai sűrűbben közlekednek. Elsősorban a metrók igénybevétele javasolt, utóbbiak augusztus 20-án a megszokotthoz képest tovább hajnali 14:30-ig járnak. Az aktuális valós idejű közlekedési rendről a bkk.hu/nemzeti ünnep oldalon is lehet tájékozódni, az augusztus 20-ai programokról pedig az augusztus20.hu oldalon lehet bővebb információhoz jutni.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk, kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden

A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek

a legjobb zenék. A Best FM minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es,

Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Mindjárt 11 óra jönnek augusztus 18 kedd legfrissebb hírei, a délelőtt utolsó órájában pedig énekel Jennifer Lopez. És Jani Csákveca is. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Két tanéves érettségire felkészítő képzést hirdet a szakmával rendelkezők számára a kereskedelmi. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. Ingyenes két tanéves érettségre felkészítő képzést hirdet szakmával rendelkezők számára a Dunaújvárosi Kereskedelmi és Vendéglátóipari Technikumi Szakképzőiskola. Az intézmény tájékoztatása szerint a képzés azoknak szól, akik már rendelkeznek iskolai rendszerű képzésben szerzett, államilag elismert szakmai vagy szakmunkás bizonyítvánnyal. A képzésre a betöltött 16. életévtől lehet jelentkezni, felső korhatár nincs. Az oktatás esti munkarendben zajlik, várhatóan munkanapokon délután, heti két alkalommal. A két tanév alatt a résztvevők a középszintű érettségi vizsgára készülhetnek. Az oktatás felnőtt képzési szerződéssel ingyenes. Az intézmény közleménye szerint jelentkezni személyesen az iskola titkárságán, illetve online jelentkezési lap kitöltésével lehet. A jelentkezési határidő augusztus 31-e, további részletek a Duna Online oldalán. Szakmai napot rendeznek szeptember 24-én Dunaújvárosban a család, a függőség és a felépülés kapcsolatáról. Az a Minden otthonról indul ki című rendezvényt az Emere Újváros Drogambulancia Szertelenház szervezi. A szakmai programokra nem csak a területen dolgozó kollégákat, hanem minden érdeklődőt várnak. A részvétel ingyenes, ugyanakkor előzetes regisztrációhoz kötött. Jelentkezni augusztus 19-ig lehet. A program szeptember 24-én csütörtökön reggel 9 órakor kezdődik a Mombach kúriában. A szervezők hangsúlyozzák, hogy az otthonnak biztonságos helynek kell lennie, ugyanakkor a szeretet nem jelentheti az önpusztító viselkedés eltűrését. Részletek a Duna Online oldalán. Alsószent Iván ugyan a térség egyik legkisebb települése, a hétvégén mégis nagyot szólt a helyi rendezvény. A sportpályán egészen délután és este egymást váltották a zenei és táncos programok, miközben a kánikula ellenére is sokan látogattak ki. Varga Gábor közösségi bejegyzésében úgy fogalmazott, a forróság sem tudta elvenni a résztvevők jó kedvét. A kérvényezett több mint 200 oktatási kiegészítő kiadványból 145-öt tankönyvvé nyilvánítottak, amiket a Fejérvár megyei iskolák is már megrendelhetnek az új tanévre. A cél az, hogy a mindennapi oktatási munkát korszerű, szakmailag megalapozott és a tanulást hatékonyan támogató eszközökkel segítsék. Holnap sok napsütésre számíthatunk, de helyenként gomoly felhők is megjelenhetnek majd az égen, viszont számottevő csapadék sehol sem várható. A keleti délkeleti tájak kivételével sokfelé kísérhetik élénk, néhol erős lökések a déli délnyugati szelet. A legalacsonyabb hőmérséklet 9 és 18 fok között alakul, délután 28 és 33 fok közé melegszik a levegő.
0: Hírek a Best FM-en.
3: Hazavághatja a házi patikát a hőség, éjjel is járnak a metrók, mentesítő vonatok is lesznek a tűzi játék után, gyilkosság majd öngyilkosság Gyoma Endrődön.
4: Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok.
3: Gyógyszereinknek sem tesz jót a hőség, ha nem az előírt módon tároljuk a készítményeket, az akár egészségi kockázatot is jelenthet. Erre hívta fel a figyelmet Elkulali Zakariás országos tiszti főgyógyszerész.
5: Magasabb hőmérsékleten bizonyos kémiai bomlási folyamatok felgyorsulhatnak, és egyes gyógyszerformák fizikai tulajdonsága is megváltozhatnak. Fokozottan kell ügyelnünk a tárolási körülményekre. A kiindulási pont minden esetben az adott gyógyszernek a csomagolása. Található betegtájékoztató előírásnak van egy pontja, ami a tárolási körülményeket határozza meg, minden esetben a gyártó által elvégzett stabilitási vizsgálatokon alapulnak, és értelemszerűen próbáljuk meg a betegtájékoztatóban szereplő körülmények között tárolni.
3: Nem csak lezárásokra kell számítani, a forgalmi és a parkolási rend is változik Budapesten az ünnep miatt. A polisz.hu-n és a BKK közösségi felületein is lehet követni az aktuális korlátozásokat. A pesti és budai alsórakpartokat, a budai várat, a bazilika környékét mindenképp érdemes lesz majd elkerülni autóval. Sűrítik a belvárost érintő járatokat, a metrók éjjel 2:30-ig járnak majd a tűzijáték után, hajnalban pedig mentesítő vonatok és buszok indulnak az ország minden részébe. A gyanú szerint megölte lányát, majd végzett magával egy férfi Békésben, Gyomaendrődön. A hazatérő feleség talált rájuk. Előbb 74 éves férjére a konyhában, aztán 48 éves lányukra az egyik szobában, írja a polisz.hu. A rendőrség vizsgálja a részleteket, emberölés miatt indult eljárás a tragikus ügyben. Internetes csaló verte át a brit miniszterelnököt. Andy Burnham több üzenetet is váltott valakivel, aki Donald Trump kabinetfőnökének adta ki magát. A kétoldalú kapcsolatok mellett általános világpolitikai témákról is csevegtek, aztán elköszöntek egymástól. Miután fény derült a csalásra, a brit nagykövetség azonnal jelezte a történteket a Fehérháznak. Nem lesz tartós az enyhülés, már is mondom, milyen időre számíthatunk. Napos és szeles idő várható országszerte, elszórtan egy-egy kisebb eső északkeleten, illetve a Dunántúlon előfordulhat még. A 24-29 fokos csúcsot késő este 17-23 fok követi. A folytatásban újabb felmelegedés következik. Az előrejelzések szerint holnap már 33, holnap után nemzeti ünnepünkön akár 35 fok is lehet. Élénk marad a szél, és egy-egy zápor akár zivatar is lecsaphat majd, leginkább nyugaton.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Hello, 11 óra elmúlt, Maxim Levente vagyok. Jön az az amerikai sztár, aki egy bő 10-15 évet letagadhatna valós életkorából. Lenny Kravitz, aki nyáron nálunk is koncertezett, The Chamber című dalával indítja el augusztus 18-a kedd délelőttjének utolsó óráját. Sok boldogságot a névnapos Ilonáknak, és Isten éltesse a szülinaposokat is. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.

Best FM a legjobb zenék. A 90-es évek kultikus brit zenekar az IMF érkezik. A csapat alapító tagja billentyűse Darren Derry Brownson pedig a napokban 55 éves korában itt hagyott minket. A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei között nekiállítunk emléket. Az Unbelievable-lel most a Best End.

0: Jazz FM, a legjobb zenék jön, az augusztus 20-ai hosszú hétvége, Budapesten pedig három ikonikus helyszínen is lehet hajnalig bulizni az ünnepen. Augusztus 19-én és 20-án a Műegyetem rakparton az elektronikus zenei szcéna magyar és nemzetközi sztárjai. A Kossuth téren az Anima Sound System látható, hallható, mert hogy egy különleges audio-vizuális show-val készülnek, a Margit-szigeten pedig a hazai könnyű zenei élet neves képviselői, köztük Déva, a Boban Markovics Orkesztár és a Quimby várják az érdeklődőket. Jó szórakozást!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
4: Új ülőgarnitúrát még ma? Igen, az SC Home megoldja. Több mint 100 ülőgarnitúra készleten, többféle színben. Csekkold le készletünket scbútor.hu vagy az áruházban Széchenyi út 116.
1: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen.

a legjobb zenék. A Best FM minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen

Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk van a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban

Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Pillanatokon belül dél, jöjjenek a legfrissebb hírek, aztán átadom a stafétát Majoros Ritának, aki Ed Sheeran Bad Habits című slágerével indítja a Best délutánt. Jó étvágyat, lassan ebédidő. Én várok mindenkit holnap reggel 6 óra 10-kor is. Itt a Besten, Maxim Levente vagyok, hello! Bad habits lead to late nights and in alone.
2: Conversations with a stranger, I barely know. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Az otthonnak biztonságos helynek kell lennie. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxygen Media hírei következnek. Ingyenes, két tanéves érettségre felkészítő képzést hirdet szakmával rendelkezők számára a Dunaújvárosi Kereskedelmi és Vendéglátóipari Technikumi Szakképzőiskola. Az intézmény tájékoztatása szerint a képzés azoknak szól, akik már rendelkeznek iskolai rendszerű képzésben szerzett, államilag elismert szakmai vagy szakmunkás bizonyítvánnyal. A képzésre a betöltött 16. életévtől lehet jelentkezni, felső korhatár nincs. Az oktatás esti munkarendben zajlik, várhatóan munkanapokon délután, heti két alkalommal. A két tanév alatt a résztvevők a középszintű érettségi vizsgára készülhetnek. Az oktatás felnőtt képzési szerződéssel ingyenes. Az intézmény közleménye szerint jelentkezni személyesen az iskola titkárságán, illetve online jelentkezési lap kitöltésével lehet. A jelentkezési határidő augusztus 31-e, további részletek a Duna Online oldalán. Sikerült megfékezni a lángokat. A sárbogárdi tűzeset vasárnap délelőtt kezdődött Rétszilas közelében, ahol bokros fás terület gyulladt ki a vasúti sínek mellett. A katasztrófavédelem legfrissebb 15 óra 6 perckor kiadott tájékoztatása szerint a tüzet sikerült körülhatárolni hétfőn. A lángok megfékezésén a sárbogárdi, a dunaújvárosi és a székesfehérvári hivatásos tűzoltók dolgoztak. Mellettük a simontornyai, a baracsi, a dégi, a lajoskomáromi és mezőfalvai önkéntes tűzoltók is részt vettek, írja oldalán a FEOL. Alsószentiván ugyan a térség egyik legkisebb települése, a hétvégén mégis nagyot szólt a helyi rendezvény. A sportpályán egészen délután és este egymást váltották a zenei és táncos programok, miközben a kánikula ellenére is sokan látogattak ki. Varga Gábor közösségi bejegyzésében úgy fogalmazott, a forróság sem tudta elvenni a résztvevők jó kedvét. Jó, ha tudják a Fejér vármegyeiek is, hogy fürdőzési tilalmat rendeltek el a szezon hátralévő részére több velencei tavi strandon a rendkívül alacsony vízállás miatt. A Gárdonyi Tini strand és három velencei strand sem alkalmas a fürdésre, ugyanakkor az északi strandon feloldották a korlátozást. Kiterjesztik a hegybírók jogköreit az aranyszínű sárgaság fitoplazma miatt, jelenleg Magyarország teljes területén, így itt Fejér vármegyében is jelen van a betegség. A hatékony védekezés feltétele a fertőzött tőkék mielőbbi ártalmatlanítása. A meteorológusok szerint kezdetben északkeleten és helyenként keleten számíthatunk záporra, zivatarra, de napközben hosszabb, rövidebb napos időszakokra is készülhetünk. Az északnyugati szél sokfelé lesz élénk erős, reggel a legtöbb helyen felfrissül majd a levegő, a minimum értékek 11 és 19, a maximumok 22 és 28 fok között alakulnak.
0: Hírek a Best FM-en.
4: Hazatért a sérült zarándokok első csoportja, rászorulókhoz kerülnek a szigeten hátrahagyott sátra. Kétszer is más helyet vizsgázott egy autós oktató.
5: Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok.
4: Megérkezett haza Lengyelországba a vasárnapi busztragédia sérültjeinek első csoportja, 21-en voltak a külön repülőn, közülük már csak 5-en szorulnak kórházi ellátásra, de ők sincsenek életveszélyben. További 5 sérültért rokonaik jöttek Magyarországra és kocsival utaztak haza. Vasárnapra virradóra borult fel az M3-as borsodi szakaszán az arándoklatról hazatérő autóbusz, valószínűleg azért, mert elaludt a sofőr, 12-en vesztek oda a balesetben. A Magyar-Máltai Szeretetszolgálat idén is eljuttatja a rászorulókhoz a Szigetfesztivál után hátrahagyott sátrakat és más kellékeket, például székeket, matracokat, hálózsákokat, törölközőket, párnákat, asztalokat. Összesen 1400 eszközt szállítottak el a hajógyári szigetről. Egyébként évről évre egyre kevesebb holmit hagynak a helyszínen a bulizók. Szomjaznak a méhek, a tartós szárazság és a hőség miatt egyre nehezebben találnak inni maguknak. Egy sekély tálba öntött vízzel segíthetjük őket. Bros Pétert, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnökét hallják.
6: Folyamatosan itatjuk a méheinket. Egy 100 családos méhészetbe naponta 100-150 liter vizet is kell vinnünk. Nyilván ennek egy része elpárolog, jelentős részét behordják a méh. Nem csak ivásra használja a vizet, hűti a kaptárát is. Szájába vizet vesz, berepül a kaptárban, ahol kifröcsköndözik, és a szárnyuk alatt járóban lévő méhek pedig ventilálnak, ezzel hűtik le a kaptárt. A viasz 63 fokon olvad, ha a méhek nem hűtenék a kaptárt, tönkre menne minden lépkészlet.
4: Más helyettet forgalmi vizsgát egy autós oktató Kecskeméten kétszer is, és mindkétszer megbukott, így kénytelen volt visszafizetni a pénzt megbízójának. A Bács-Kiskunvár megyei főügyészség közleménye szerint hamis ideiglenes személyével tévesztette meg a vizsgabiztosokat. Vádat emeltek ellene, pénzbüntetést javasoltak az ügyben. A vádlott bűnösségéről a Kecskeméti járásbíróság dönt majd. Hamarosan újra melegszik az idő, mondom a részleteket. Napos és szeles idő várható országszerte, elszórtan egy-egy kisebb eső északkeleten, illetve a Dunántúlon előfordulhat még. A 24-29 fokos csúcsot késő este 17-23 fok követi. A folytatásban újabb felmelegedés következik. Az előrejelzések szerint holnap már 33, holnap után nemzeti ünnepünkön akár 35 fok is lehet. Élénk marad a szél, és egy-egy zápor akár zivatar is lecsaphat majd, leginkább nyugaton.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Csodás napot, kellemes délutánt kívánok mindenkinek, kedden is. Itt a Best FM-en én Majoros Rita vagyok. Töltsék velem a következő néhány órát. Remek sláger kavalkád lesz a Halott pénzzel, Danny Minogue-gal, Michael Jacksonnal, vagy éppen a Hooligans-szel. Egységem pedig megnyitja is az órát, jön a Bad Habits, pedig szép délutánt kívánok, és jó hangulatot mindenkinek mindenhová.
2: Best FM.

van a szín. Best FM a legjobb zenék, szép délutánt kívánok mindenkinek, napsütéses szép keddet. Ha nagyon jó a kedvük, akkor pláne maradjanak itt, dobják fel az én kedvemet is, na jó, csak azért nem annyira jó, mert függöny mosással indítottam a napot, és kicsit elfáradtam, bevallom őszintén, mert hajnalán kezdtem, és rájöttem arra, hogy nem biztos, hogy most annyira kedvelnek a szomszédok, hogy 7 óra után beindítottam a mosógépet, de sajnos nem volt máskor rá időm, úgyhogy hát bocsánat, innen is küldök majd nekik egy-egy dalt, remélem, hogy nem haragszom. Bár az alattam lévő lakásban meg felújítás van, és fél nyolc, hát ilyen 8 óra körül nekikeztek, szóval talán még jó vagyok. Szóval, de nem akarok ezzel fárasztani senkit, inkább szép délutánt kívánok. Szóval, ha jó a kedvük, akkor mindenképpen maradjanak itt. Ha esetleg kevésbé vagy önök is fáradtak, akkor pedig aztán nekiéreztem a legjobb zenéket, hogy az önök kedve is egy kicsit jobb legyen. A Backstreet Boys-szal szerintem már neki is mehetünk. Jön a Get Down, a Hooligans és a Királylány, most pedig PM Down viszi tovább a napot. Set a Drift on Memory Bliss. Itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Ma is utazzunk együtt, hozom a legfrissebb útinfókat. Ha valaki pedig lát valamit, akkor megköszönöm, ha hív vagy ír. Mindjárt mondom a számot, de előtte, hogy az M3-ason a határ felé az ecsédi pihenőhely és a Gyöngyös nyugat csomópontnál a terelés bontása folyik. 62-es és a 70-es kilométerek között mindkét irányba csak egy-egy sáv járható, ezért a lassulás, 1-2 kilométeres most a torlódás. A 61-es főúton Kaposmérő közelében pedig egy autó hajtott árokba, a 129-es kilométernél felpályás lezárás van érvényben. 0620 55 55 155, ez a számunk, itt lehet hívni, de lehet Viber üzenetet is írni, vagy SMS üzenetet is. Én mindent várok, ha látnak valamit az utakon. Előre köszönöm az információt. Egyébként Budapestről is kaptam egyet, hogy a Kőbányai út, Könyves Kálmán körút kereszteződésében is baleset történt, úgyhogy ott is figyelni kell. Köszönöm az infókat, jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: United 3-an párban, higgyék el nekem, ez egy olyan dal, amit ma egész nap énekelni fognak, úgyhogy szívesen. A következő percekben friss hírek érkeznek, mert mindjárt egy óra, utána jön Paul Johnson és a Get Down, és az Iron Mafia is.
2: Volt egy

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Két tanéves érettségire felkészítő képzést hirdet a szakmával rendelkezők számára a kereskedelmi. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. Ingyenes két tanéves érettségre felkészítő képzést hirdet szakmával rendelkezők számára a Dunaújvárosi Kereskedelmi és Vendéglátóipari Technikumi Szakképzőiskola. Az intézmény tájékoztatása szerint a képzés azoknak szól, akik már rendelkeznek iskolai rendszerű képzésben szerzett, államilag elismert szakmai vagy szakmunkás bizonyítvánnyal. A képzésre a betöltött 16. életévtől lehet jelentkezni, felső korhatár nincs. Az oktatás esti munkarendben zajlik, várhatóan munkanapokon délután, heti két alkalommal. A két tanév alatt a résztvevők a középszintű érettségi vizsgára készülhetnek. Az oktatás felnőtt képzési szerződéssel ingyenes. Az intézmény közleménye szerint jelentkezni személyesen az iskola titkárságán, illetve online jelentkezési lap kitöltésével lehet. A jelentkezési határidő augusztus 31-e, további részletek a Duna Online oldalán. Szakmai napot rendeznek szeptember 24-én Dunaújvárosban a család, a függőség és a felépülés kapcsolatáról. Az a Minden otthonról indul ki című rendezvényt az Emere Újváros Drogambulancia Szertelenház szervezi. A szakmai programokra nem csak a területen dolgozó kollégákat, hanem minden érdeklődőt várnak. A részvétel ingyenes, ugyanakkor előzetes regisztrációhoz kötött. Jelentkezni augusztus 19-ig lehet. A program szeptember 24-én csütörtökön reggel 9 órakor kezdődik a Mondbach kúriában. A szervezők hangsúlyozzák, hogy az otthonnak biztonságos helynek kell lennie, ugyanakkor a szeretet nem jelentheti az önpusztító viselkedés eltűrését. Részletek a Duna Online oldalán. Alsószent Iván ugyan a térség egyik legkisebb települése, a hétvégén mégis nagyot szólt a helyi rendezvény. A sportpályán egészen délután és este egymást váltották a zenei és táncos programok, miközben a kánikula ellenére is sokan látogattak ki. Varga Gábor közösségi bejegyzésében úgy fogalmazott, a forróság sem tudta elvenni a résztvevők jó kedvét. Jó, ha tudják a Fejérvár megyeiek is, hogy a hónap végéig meghosszabbították az aszálykárok bejelentésének határidejét. Eddig 770 ezer hektáron jelentettek aszálykárt, 31 ezer bejelentés érkezett, és további beadványokra számítanak. A szántóföldi növények hektáronkénti hozama 10-20%-kal maradt el az elmúlt 5 év átlagától. A meteorológusok szerint kezdetben északkeleten és helyenként keleten számíthatunk záporra, zivatarra, de napközben hosszabb, rövidebb napos időszakokra is készülhetünk. Az északnyugati szél sokfelé lesz élénk erős, reggel a legtöbb helyen felfrissül majd a levegő, a minimum mértékek 11 és 19, a maximumok 22 és 28 fok között alakulnak.
0: Hírek a Best FM-en.
2: Változások jönnek az iskolákban, cukibögrével és extra kalóriákkal csábítják a véradókat. 4 kiló droga csomagtartóban rács mögött a sofőr. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Az oktatási intézményrendszer számára is a változáskora a mostani, jelentette ki a Klebelsberg központ elnöke a Debreceni Tankerületi Központ tanévnyitó konferenciáján. Sinka Edit hangsúlyozta, az intézmények annyi önállóságot kapnak vissza, amennyi az eredményesebb működést garantálja a jövőben. A vezetőket határozott időre nyilvános pályázatok útján választják ki, emellett a jelenlegi bázis alapú finanszírozást feladat alapúvá alakítják át az ágazatban. Átvették a tiszti hivatás jelképeit, így az avatási szabját és a hadnagyi válszalagot a leendő honvédtisztek. 103-an vettek részt a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen rendezett kinevezési ceremónián. Ünnepélyes eskütételük a hagyományoknak megfelelően holnap után Szent István napján lesz a parlament előtt a Kossuth téren. Országos véradónap lesz szombaton, ezzel is szeretnék biztosítani azt, hogy a hosszú hétvégén is legyen elég készlet a kórházakban. Az önkéntesek dupla kalóriapótlási utalványt és vércsoportos bögrét kapnak, továbbá részt vesznek egy nyereményjátékban is. Az ovs.hu oldalon megtalálják a részleteket, és időpontot is foglalhatnak maguknak. 4 kiló kábítószert találtak a rendőrök egy törökszentmiklósi férfi autójában, még a múlt pénteken késő este csaptak le rá, kocsijában ücsörgött. Igazoltatták és alaposan átvizsgálták a járművet. A fiatalember nem tett vallomást. Az ügyészség szerint tartani lehet szökésétől, ráadásul további két eljárásban is gyanúsított, ezért javasolták letartóztatását, amit elrendelt a Szolnoki Járásbíróság nyomozási bírája. Az előregedett elektromos hálózat okozhatta az erdőtüzek többségét nyáron Görögországban. A helyi tűzoltóság szakértői szerint a lestrapált vezetékek, amelyek nagyrészt nem a föld alatt, hanem légvezetékeken a föld felett futnak, egyszerűen nem bírják a terhelést. Időről időre szikráznak, ilyenkor pedig nagy a veszélye, hogy lángra lobbantják az aljnövényzetet. Előbb Krétán, aztán Atén közelében is emiatt pusztított erdőtűz a hónap elején. Napos és szeles idő várható országszerte, elszórtan egy-egy kisebb eső északkeleten, illetve a Dunántúlon előfordulhat még. A 24-29 fokos csúcsot késő este 17-23 fok követi. A folytatásban újabb felmelegedés következik. Az előrejelzések szerint holnap már 33, holnap után nemzeti ünnepünkön akár 35 fok is lehet. Élénk marad a szél, és egy-egy zápor akár zivatar is lecsaphat majd, leginkább nyugaton.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Egy óra után is izgalmas slágerek és a legjobb hangulat. Itt a Best FM-en, én Majoros Rita vagyok. Érkezik már is az Airi Mafia is, volt egy álmom, de meghallgathatjuk a Verdák egyik betétdalát is. Ez a Rascal Flatts és a Life is a Highway, és ezt főként azoknak küldöm, akik úton vannak. Robbie Williams érkezik rögtön az óra elején. Itt a Rock DJ.
0: Best FM.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, Best FM, a legjobb zenék. What up? It's your boy TQ, still keeping it gangsta around the world. With my girl Sarah, brand new D.

0: Best FM a legjobb zenék, Melanie C és a Never Be The Same Again szólt itt a leges, legnagyobb kedvenceink között. 90-es, 2000-es évek, amikor még sokan mi is tínédzserek, gyerekek voltunk, és pont az ebédnél vetődött fel itt a kollégákkal az a téma és az a kérdés, hogy milyen jó érzés volt, amikor a nyári szünetben bementünk a szüleink munkahelyére. Nem mindig tudták ugye megoldani a felügyeletet, és akkor azért volt, hogy egy-egy napot bementünk a szüleink munkahelyére, vagy egyszerűen csak bementünk megnézni, hogy hol is dolgoznak a szüleink. Na, kinek milyen érzés volt? Egy kicsit gondoljunk erre vissza. Ma délután ez a nap kérdése. Erre vagyok kíváncsi. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Jöhetnek ide az üzenetek, de ott vagyunk a Facebookon, az Instagramon is. Várom a válaszokat. Na, legjobb zenék pedig a folytatásban is itt szólnak a Best FM-en, úgyhogy töltsük meg együtt a délutánt.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden

0: a legjobb zenék.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best FM. Wrote a song about it? Like to hear it? Here you go. Free your mind.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Ágnes Vanilla most jó dalát énekeltük az előző percekben, a folytatásban pedig friss híreket hallgatunk, aztán itt lesz velünk a Linkin Park is 2 óra után. Jön az Indian. És itt lesz Ruzsa Magdi is.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Két tanéves érettségire felkészítő képzést hirdet a szakmával rendelkezők számára a kereskedelmi. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. Ingyenes, két tanéves érettségre felkészítő képzést hirdet szakmával rendelkezők számára a Dunaújvárosi Kereskedelmi és Vendéglátóipari Technikumi Szakképzőiskola. Az intézmény tájékoztatása szerint a képzés azoknak szól, akik már rendelkeznek iskolai rendszerű képzésben szerzett, államilag elismert szakmai vagy szakmunkás bizonyítvánnyal. A képzésre a betöltött 16. életévtől lehet jelentkezni, felső korhatár nincs. Az oktatás esti munkarendben zajlik, várhatóan munkanapokon délután, heti 2 alkalommal. A 2 tanév alatt a résztvevők a középszintű érettségi vizsgára készülhetnek. Az oktatás felnőtt képzési szerződéssel ingyenes. Az intézmény közleménye szerint jelentkezni személyesen az iskola titkárságán, illetve online jelentkezési lap kitöltésével lehet. A jelentkezési határidő augusztus 31-e, további részletek a Duna Online oldalán. Alsószentiván ugyan a térség egyik legkisebb települése, a hétvégén mégis nagyot szólt a helyi rendezvény, a sportpályán egészen délután és este egymást váltották a zenei és táncos programok, miközben a kánikula ellenére is sokan látogattak ki. Varga Gábor közösségi bejegyzésében úgy fogalmazott, a forróság sem tudta elvenni a résztvevők jókedvét. Szép eredménnyel zárta a zágrábi torna Európa-bajnokságot a DKS-e versenyzője Mayer Gréta, aki a női ugrás döntőjében a 7. helyet szerezte meg. A másik magyar döntős, Bácskai Csenge, a 8. lett. A két magyar tornász között így mindössze 0,1 ezret pont döntött. Bácskai számára már maga döntőbe jutás is komoly siker volt, hiszen 4 év után szerepelt ismét Európa-bajnokságon, ráadásul korábban keresztszalag szakadásból kellett visszatérnie. Draskó címre szövetségi kapitány szerint mindkét magyar versenyző elvégezte a feladatát, és abban bízik, hogy a következő világversenyeken pontosabb érkezésekkel még előbbre kerülhetnek. A magyar női tornászok számára ezzel befejeződött az zágrábi Európa-bajnokság, a DKS-e pedig egy 7. helyjel zárta a női versenyeket Mayer Gréta révén, írja oldalán a FEOL. Jó, ha tudják a Fejér vármegyeiek is, hogy kiterjesztik a szifilis szűrést a várandósoknál. Az első és a második trimesterben is lesz majd ilyen vizsgálat. Magas fertőzési kockázat esetén, vagy ha a kismama nem vett részt várandós gondozáson, a szüléskor gyors tesztet is kell alkalmazni. A meteorológusok szerint kezdetben északkeleten és helyenként keleten számíthatunk záporra, zivatarra, de napközben hosszabb, rövidebb napos időszakokra is készülhetünk. Az északnyugati szél sokfelé lesz élénk erős, reggel a legtöbb helyen felfrissül majd a levegő, a minimum mértékek 11 és 19, a maximumok 22 és 28 fok között alakulnak.
0: Hírek a Best FM-en.
3: Hazavághatja a házi patikát a hőség, az MI segítségével kísérletezgetett robbanószereken egy férfi, durván megtrollkodták a brit kormányfőt.
4: Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok.
3: Gyógyszereinknek sem tesz jót a hőség, ha nem az előírt módon tároljuk a készítményeket, az akár egészségi kockázatot is jelenthet. Erre hívta fel a figyelmet Elkulali Zakariás országos tiszti főgyógyszerész.
5: Magasabb hőmérsékleten bizonyos bomlási folyamatok felgyorsulhatnak, és egyes gyógyszerformák fizikai tulajdonságai is megváltozhatnak. Fokozottan kell ügyelnünk. A kiindulási pont minden esetben az adott gyógyszernek a csomagolásban található betegtájékoztató előírásnak van egy pontja, ami a tárolási körülményeket határozza meg. Minden esetben a gyártó által elvégzett stabilitási vizsgálatokon alapulnak. Próbáljuk meg a betegtájékoztatóban szereplő körülmények között tárolni.
3: Nem csak lezárásokra kell számítani, a forgalmi és a parkolási rend is változik Budapesten az ünnep miatt. A polisz.hu-n és a BKK közösségi felületein is lehet követni az aktuális korlátozásokat. A pesti és budai alsó rakpartokat, a budai várat, a bazilika környékét mindenképp érdemes lesz majd elkerülni autóval. Sűrítik a belvárost érintő járatokat, a metrók éjjel 2:30-ig járnak majd a tűzijáték után, hajnalban pedig mentesítő vonatok és buszok indulnak az ország minden részébe. Robbanó szerkezetekkel kísérletezett udvarán egy férfi, a mesterséges intelligenciát is megkérdezte, hogyan lehet házilag rakétákat, tűzijátékokat gyártani, beszerezte a kellékeket, ám nem tesztelhetett sokáig. A rendőrök meglátogatták és az összes eszközt lefoglalták. A Hajdúböszörményi Járásbíróság tárgyalás mellőzésével büntető végzésben döntött az ügyben. A férfi 1,5 év börtönt kapott, 3 évre felfüggesztve. A végzés nem jogerős. Internetes csaló verte át a brit miniszterelnököt. Andy Burnham több üzenetet is váltott valakivel, aki Donald Trump kabinetfőnökének adta ki magát. A kétoldalú kapcsolatok mellett általános világpolitikai témákról is csevegtek, aztán elköszöntek egymástól. Miután fény derült a csalásra, a brit nagykövetség azonnal jelezte a történteket a Fehérháznak. Ma még esetleg előfordulhat egy-egy zápor, elvétve talán holnap is, északon, illetve a Dunántúlon. A folytatásban azonban napról napra melegebb lesz. Holnap 27-33, Szent István napján holnap után 31 és 37 fok között alakulnak a csúcsértékek. Kevés felhőre, sok napsütésre készülhetünk, erős, néhol heves széllel. A legfrissebb előrejelzések szerint a péntek több felhőt, a hétvége száraz időt ígér hőséggel.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: 2:05 lassan megy tovább a délután a jó hangulat, és ez a keddi nap, mert ugye most rövid hetünk van, úgyhogy szerintem egy kicsit mindenki talán jobb szellemben, vagy jobb kedvel dolgozik így kedden délután, hiszen holnap szerda, aztán ugye augusztus 20, és jöhet a hosszú hétvége. Itt pedig a legjobb zenék, úgyhogy megyek a Linkin Parkkal, Indian.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. A ma délutáni téma az, hogy amikor a szüleink munkahelyére bementünk, mondjuk a nyári szünetben, vagy bármikor, amikor mondjuk ők később végeztek, mikor mi a suliban végeztünk, és mondjuk meglátogattuk őket a munkahelyükön, szóval akkor az milyen érzés volt, és ki hogy érezte ott magát? Elevenítsük fel ezeket az emlékeket. 0-20-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Anita azt írja, hogy az ő anyukája tanítónő, és amikor ő még óvodás volt, akkor anyukájával is sulikezdés előtt nagyon sokszor bement a suliba, együtt díszítették a kis termet, és akkor ő már nagyon-nagyon várta, hogy iskolás legyen, és nagyon-nagyon szerette ezeket a pillanatokat, olyannyira, hogy ez kicsit később is megmaradt, mert hogy ő is tanítónő lett, úgyhogy ez így a családban maradt, és ez mennyire cuki kis történet. 0620-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, jöhetnek még a hasonló élmények. Mellé pedig Berecki Zoltán csodás dala, ez a Hangokba zárva itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Elég sok korlátozásra kell számítani Budapesten az augusztus 20-ai nemzeti ünnep és a kísérő rendezvények miatt, úgyhogy például a pesti alsó rakpartot a Margit híd és a március 15-e tér között augusztus 24-ig, míg a budai alsó rakpartot a Rákóczi híd és a Margit híd között augusztus 22-ig tartják zárva az autósok elől. Aztán a Műegyetem rakpartot is lezertek, a Várkert rakpartot és a Lánchíd utcát, valamint forgalmi rendváltozások lépnek életbe a budai vár területén is. A Lánchidat augusztus 15 és 21-e között kizárólag a gyalogosok használhatják, az augusztus 20-ai esti tűzijáték idején azonban teljesen lezárják majd. A Margit hídon pedig a gyalogos forgalmat tegnap óta korlátozták, az ünnep napján 17 órától pedig autóval és gyalogosan sem lehet majd áthaladni rajta. Augusztus 20-án este az Erzsébet hidat is lezárják a forgalom elől. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Ha valakinek van még akár a lezárásokkal kapcsolatban információja, megköszönöm, hogyha elküldi. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
3: Készen állsz az ősz legédesebb adacsonyi bulijára. Október 9-10-11-én újraérkezik a Fügefest. Mámorító zenék, pazargasztró élmények és hamisítatlan fesztivál hangulat vár. Légy szemfüles, a legolcsóbb early bird jegyek már elérhetők, de a készlet gyorsan fogy. Ne hagyd az utolsó pillanatra. Csapj le a kedvezményes belépődre még ma a fugefest.hu oldalon. Fügefest, kóstolj bele!
1: A Best FM-en minden

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken

0: a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken felnőttünk. Best FM, a legjobb zenék.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
1: 93.1 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
0: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Az otthonnak biztonságos helynek kell lennie. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxygen Media hírei következnek. Szakmai napot rendeznek szeptember 24-én Dunaújvárosban a család, a függőség és a felépülés kapcsolatáról. Az a Minden otthonról indul ki című rendezvényt az MRE Újváros Drogambulancia Szertelenház szervezi. A szakmai programokra nem csak a területen dolgozó kollégákat, hanem minden érdeklődőt várnak. A részvétel ingyenes, ugyanakkor előzetes regisztrációhoz kötött. Jelentkezni augusztus 19-ig lehet. A program szeptember 24-én csütörtökön reggel 9 órakor kezdődik a Mondbach kúriában. A szervezők hangsúlyozzák, hogy az otthonnak biztonságos helynek kell lennie, ugyanakkor a szeretet nem jelentheti az önpusztító viselkedés eltűrését. Részletek a Duna Online oldalán. Sikerült megfékezni a lángokat. A sárbogárdi tűzeset vasárnap délelőtt kezdődött Rétszilas közelében, ahol bokros fás terület gyulladt ki a vasúti sínek mellett. A katasztrófavédelem legfrissebb 15 óra 6 perckor kiadott tájékoztatása szerint a tüzet sikerült körülhatárolni hétfőn. A lángok megfékezésén a sárbogárdi, a dunaújvárosi és a székesfehérvári hivatásos tűzoltók dolgoztak. Mellettük a simontornyai, a baracsi, a dégi, a lajoskomáromi és mezőfalvai önkéntes tűzoltók is részt vettek, írja oldalán a FEOL. Alsószentiván ugyan a térség egyik legkisebb települése, a hétvégén mégis nagyot szólt a helyi rendezvény, a sportpályán egészen délután és este egymást váltották a zenei és táncos programok, miközben a kánikula ellenére is sokan látogattak ki. Varga Gábor közösségi bejegyzésében úgy fogalmazott, a forróság sem tudta elvenni a résztvevők jó kedvét. Önkéntes tartalékosoknak írt ki pályázatot tanulmányi ösztöndíjra a Honvéd vezérkar. A pályázat célja a magyar honvédség számára előnyös szakmai tudás megszerzésének támogatása, a katonai alapismereteket alkalmazni képes önkéntes tartalékosok számának növelése, valamint a katonai alapismereteket alkalmazni képes tartalékos, tiszti és altiszti állomány utánpótlásának biztosítása. Innen Fejér vármegyéből is azok a felsőoktatásban vagy szakképzésben tanuló diákok pályázhatnak, akik önkéntes tartalékos szolgálatot vállalnak a Magyar Honvédségnél. Az ösztöndíj mértéke a felsőoktatásban tanulók esetében havi 160 ezer forint, a szakképzésben tanulóknak havi 110 ezer forint. A pályázatot szeptember 1-e és 30-a között lehet benyújtani. Holnap sok napsütésre számíthatunk, de helyenként gomoly felhők is megjelenhetnek majd az égen, viszont számottevő csapadék sehol sem várható. A keleti-délkeleti tájak kivételével sokfelé kísérhetik élénk, néhol erős lökések a déli-délnyugati szelet. A legalacsonyabb hőmérséklet 9 és 18 fok között alakul, délután 28 és 33 fok közé melegszik a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Tisztelettel köszöntök mindenkit Dunaújvárosból és a vonzás körzetből. Ez már a kett délutánunk kellős közepe, és általában ilyenkor találkozunk, legalábbis minden nap a délután kellős közepén. Este 6 óráig miénk a pálya. A mikrofon mögött Nolek Csongor, hintítja az órát most az Outcast, és meghallgatjuk a Way You Move című felvételt.
0: 93.1 Best FM.

93.1 Best FM, a legjobb zenék. Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, a Dunai Veres és a térség. Ünnepléssel kezdünk természetesen, ahogy mindig. A mikrofon mögött Molek Csongor. Már augusztus 18-a van, Ilona, Ilma, Lenke és Helén napja. Isten éltesse az ünnepelteket nagyon sokáig itt Dunai Városban. Kereken 100 éve magyar kezdeményezésre Budapesten rendezték meg az első úszó Európa-bajnokságot. És 65 esztendeje 1961. augusztus 18-án elkészült a berlini fal, amelyet az NDK kormánya építetett Nyugat-Berlin köré. Híres emberek, akik ma születtek, 85 éve született Bagdi Emőke, pszichoterapeuta, a pszichológia tudomány kandidátusa, professzor emerita. És 93 éve született Roman Polanski, Oscar-díjas lengyel származású amerikai színész, aki ünnepel ma, Isten éltesse sokáig Dunaujvárosban és a környéken. Tom Novi egyik slágerét bekészítettem, és már el is indult a háttérben a Take It című felvétel.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.

0: Közlekedési hírek a Best FM-en.
1: A 93.1-en közlekedjen mindenki türelmesen is, a megszokott tempótól azért visszafogottabban. A 63.07-esen Simontornya Szabadbattyány összekötő úton a 0-as és a 20-as kilométer között elméletileg útszűkületre kell készülni, útkarbantartási munkák miatt. Aztán még jó pár héten keresztül lassabb a haladás az 52-esen, tudják, csomópontépítési munkálatokból kifolyólag. Kecskemét-Dunaföldvár másodrendű főút 47-es kilométeréről van szó. És az 51-esen kátyúzási utómunkák miatt is lassabb a haladás, még félpályás lezárásra is készülni kell. Budapest-Baja-Herceg-Szent Tomás másodrendű főúton az 58-as és a 60-as kilométer között. Ha lenne egyéb infójuk utakkal összefüggésben, akkor kérem jelezzék felénk, hogy tudjunk segíteni minél gyorsabban a többieknek. 0630 74 74 777 ez a telefonszámunk. Előre is köszi szépen. A Negro Khan zenél most, és meghallgatjuk a Kada West című dalt.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A 93 egy Best FM-en. A következő órát mindjárt indítjuk másodperceken belül, és még kettő felvonást együtt töltünk így kedd délután a dunaújvárosi hallgatókkal. A neve Molek Csongor, és egy német DJ-vel kezdünk. Ő nem más, mint ATB, és szól ez a dal, a Let You Go. I got nothing left to feel on this business. I got nothing but a settle.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
3: Új ülőgarnitúrát még ma? Igen. Az SC Home megoldja. Több mint 100 ülőgarnitúra készleten, többféle színben. Csekkold le készletünket scbútor.hu vagy az áruházban Széchenyi út 116.
4: Ha a hőség már a jókedvét is leolvasztotta, van rá megoldás. Csigi és társa BT, villamossági bolt és klímabemutatóterem egy helyen, hatalmas árukészlettel. Segítünk kiválasztani az ideális klímát, és szakszerűen be is szereljük. Csigi és társa villamossági bolt, Dunaföldvár, Jókai utca 1, bejárat a Rákóczi utca felől.
5: Lendületes koncertek, zseniális kézműves és Michelin gasztro kiállítók és a nyár legfinomabb ízei egy helyen. Októberben újra érkezik a Fügefest. Készülj a felhőtlen hétvégére és az ízkavalkádra Vadacsonyban. Szerezd meg az Early Bird jegyedet a legkedvezőbb áron a fogefest.hu oldalon, mielőtt elkapkodják. Fügefest, éld át az év legfinomabb pillanatait.
0: Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
6: A hosszabb, rövidebb napos időszakok mellett elszórtan fordulhatnak előfutó záporok. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxygen Média hírei következnek. Idehaza országos véradónapot tartanak szombaton. 20 vérellátó intézet várja a donorokat országszerte, hogy a hosszú hétvégén is biztosítani tudják a megfelelő vérkészletet. Az országos vérellátó szolgálat azt kéri, hogy aki egészségesnek érzi magát és teheti, szánjon egy órát a véradásra. A véradó helyek listája a szolgálat honlapján található. 350 program várja az érdeklődőket augusztus 18-a keddtől augusztus 23-áig az 57. Debreceni Virágkarneválon. A nemzeti ünnepen 12 virágkocsi és 26 művészeti csoport alkotta menet halad majd a karneváli útvonalon. A több százezer élő virággal díszített kocsikat napközben a Nagyerdei stadionnál lehet megtekinteni, éjszaka a belváros épületei és terei pedig fényfestéssel kelnek életre. Augusztus 19-én kezdődik a Strandfesztivál Zamárdiban. A négy napos rendezvényen két nagy színpadon magyar és külföldi könnyű zenei fellépők, valamint kertmozi, színház, légtánc bemutató, gasztronómiai programok és kortárs képzőművészeti alkotások várják az érdeklődőket. A nemzeti ünnepet a Balaton legnagyobb tűzijátékával köszöntik, a MÁV sűrített menetrenddel, éjszakai bagolyvonatokkal és nagyobb kapacitású szerelvényekkel készül a fesztiválra. Rászoruló gyermekek iskola kezdését támogatja az Ökumenikus Segélyszervezet jótékonysági piknikmozi elnevezésű ingyenes rendezvénye. A szervezet augusztus 27-én délután a budapesti Millenárisra várja a látogatókat, akik a Futni mentem című filmet nézhetik meg. A helyszínen váltott úgynevezett jó jegyekkel nehéz sorsú gyermekek fejlesztését lehet segíteni. Több mint 700 teherautóból álló segélykonvoj érkezett Afganisztánba. Az ENSZ szervezésében élelmiszereket és más létfontosságú humanitárius cikkeket vittek az iszlamista tálibok vezette közép-ázsiai országba. A világszervezet adatai szerint csaknem 14 millió embert fenyeget éhezés. A rossz gazdálkodás és a természeti katasztrófák mellett segélyezésüket a térségben dúló fegyveres harcok is nehezítik. Híreink végén az időjárásról. Csökken a felhőzet, de keleten maradhatnak felhősebb tájak. Napközben az északkeleti vármegyéket leszámítva sok napsütés és csak kevés gomoly felhő várható. Napközben már csak északkeleten fordulhat elő zápor, zivatar. Az északnyugati északi szél nagy területen megerősödik. Délutánra 23 és 28 fok közé melegszik fel a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Szép délutánt kedre, sőt a legszebbet mindenkinek. Még egyszer elmondom, remélem ez a munkahét rövidebb, mint a többi a legtöbb hallgatónál Dunói Városban is a környéken. A 93-1 Veszte FM-en viszont minden nap találkozunk, ha velünk tartanak. A neve Molek Csongor, indítja most az órát ATB, és szól a Let You Go.
0: 93-1 Veszte FM.

93.1 Best FM, a legjobb zenék. Érezze jól magát mindenki, aki itt van velünk, dunaújvárosi hallgatók, ez a fő célunk. A nap 21 órája van egyébként. A nevem Oleg Csongor, szerdai időjárás van fókuszban jelenleg, nézzük holnap mi várható itt a környéken. Hát szokás szerint sok napsütés, viszont helyenként gomoly felhők zavarhatják majd. Számottevő csapadékról nem nagyon beszélnek a jóslatok, és a minimum hőmérséklet olyan 11-18 fok körül alakul majd reggel, a csúcsérték pedig 28-33 fok között valószínű. Pollenterhelés, hát egyre durvább, kedves hallgatók, a csalánfélék, a kenderfélék, az üröm, a gombák és a parlagfű pollen koncentrációja éri el a tüneteket okozó közepes szintet, a pázsitfűfélék és a libatopfélék pollen koncentrációja pedig maradt az alacsony tartományban. Papírzsepiből tárazzon be mindenki, aki allergiás a növényekre. Ez ilyenkor a legfontosabb eszközünk. Sherry Cole énekel most és szól a Fight for this Love.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.

93.1 West FM, a legjobb zenék. Kék hírekkel folytatjuk, kedves hallgatók. A Dunaújvárosi Járási Ügyészség indítványára a nyomozási bíró letartóztatta azt a 4 szemét, akikkel szemben kábítószerkereskedelem büntette miatt kezdett nyomozást a napokban a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság. Az ügy kiemelt súlya is okot ad arra, hogy rács mögött maradjanak, erről értesült a dunaújváros.com hírportál. A letartóztatás hírét pedig dr. Gácser Zsuzsanna Ágnes járási ügyész, a megyei főügyészség helyettes szóvivője erősítette meg. A nyomozó hatóság a napokban vette őrizetbe a gyanúsítottakat és kezdeményezte a letartóztatásukat. Figyelemmel a cselekmény jellegére és a nyomozás állására az ügyészség is indokoltnak tartotta a legsúlyosabb kényszerintézkedés indítványozását. Az ügyész érvelés szerint fennáll a veszélye annak, hogy a gyanúsítottak szabadlábon tovább folytatnák a bűncselekményt, nehezítenék a bizonyítást, esetleg megszöknének, elrejtőznének, mivel kiemelt tárgyi súlyos bűncselekményről van szó. A teljes sztorit a dunaújváros.com hírportálon találják. Most a Botilaftól szól egy örök sláger, ez a Boogie Tonight.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Itt a 93 egy Best FM-en, így kett késő délutánhoz érkezünk lassan-lassan, enyhe túlzással, kedves hallgatók, és még egy órát együtt töltünk. Remélem sokan velünk tartanak, és a hosszú hétvégét már tervezik a legtöbben. Én Molek Csongor vagyok, indítja mindjárt az óránkat a No Doubt ezzel a dallal, a címe Hey Baby!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk, kedvező áron. 0620 384 3050.
3: Új ülőgarnitúrát még ma? Igen. Az SC Home megoldja. Több mint 100 ülőgarnitúra készleten, többféle színben. Csekkold le készletünket scbútor.hu vagy az áruházban Széchenyi út 116.
4: A Villa Kabala, a Platán Bistró, a Laposa Birtok és Mujahid Zoltán a Gruppen Swinggel egy helyen? Igen! Októberben újra vár a Fügefest! Csapd le a szuperkedvezményes Early Bird jegyekre még ma a fugefest.hu oldalon, mielőtt elkapkodják. Fügefest, a Balaton legízesebb hétvégéje.
0: Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
5: A hosszabb, rövidebb napos időszakok mellett elszórtan fordulhatnak előfutó záporok. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok. Az Oxygen Média hírei következnek. Miközben az asztály miatt alig jelennek meg a csípőszúnyogok, elszaporodtak a tigris szúnyogok a lakóövezetekben, ahol rendszeresen locsolnak. Emiatt a katasztrófavédelem célzottan platós járműre rögzített permetező berendezésekkel végzi a szúnyogírtást napnyugta után. Hazatért Lengyelországba az M3-as autópályán történt buszbaleset 21 sérültje. A sebesülteket kormányzati különgéppel szállították a délkelet-lengyelországi Kárpátaljai Vajdaság központjába. Közülük senki nincs életveszélyben. 5 könnyebb sérültet autóval vittek haza a hozzátartozók. A magyar kórházakban maradt 18 ember hazaszállításáról pedig állapotuk stabilizálódása után gondoskodnak. Támadás ért egy hajót a Hormuzi szorosban. A legénység egyik tagja meghalt, közölte a brit haditengerészet. A hajó már kifelé haladt a szorosból, amikor ismeretlen eredetű lövedék találta el. Környezeti károkról nem érkezett jelentés. A hatóságok vizsgálják a támadás körülményeit. Ingyenesen lehet megtekinteni augusztus 20-án a budavári Palota negyedben a Szent István termet és a hozzátartozó kiállítást, valamint a Citadellán a Szabadság bástyája című tárlatot. A belépéshez előzetes regisztráció szükséges. A Citadella belső parkjában emellett délután ingyenes családi és zenei programokat is rendeznek. Az esti tűzijáték a Budai Vár és a Citadella több pontjáról is látható lesz. Ugyanakkor a várható nagy érdeklődés miatt létszámkorlátozás is előfordulhat. 100 milliárd forintot takaríthat meg az állam az M6-os autópálya Érd és Dunaújváros közötti szakaszának üzemeltetésén. Az üzemeltetési szerződés októberben jár le, új versenyeztetés kezdődött, és akár 66%-kal olcsóbb megoldást is találhatnak. Idehaza országos véradónapot tartanak szombaton. 20 vérellátó intézet várja a donorokat országszerte, hogy a hosszú hétvégén is biztosítani tudják a megfelelő vérkészletet. Az országos vérellátó szolgálat azt kéri, hogy aki egészségesnek érzi magát és teheti, szálljon egy órát a véradásra. A véradó helyek listája a szolgálat honlapján található. Híreink végén az időjárásról. Csökken a felhőzet, de keleten maradhatnak felhősebb tájak. Napközben az északkeleti vármegyéket leszámítva sok napsütés és csak kevés gomoly felhő várható. Napközben már csak északkeleten fordulhat elő zápor, zivatar. Az északnyugati északi szél nagy területen megerősödik. Délutánra 23 és 28 fok közé melegszik fel a levegő.
0: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
6: Az otthonnak biztonságos helynek kell lennie. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Szakmai napot rendeznek szeptember 24-én Dunaújvárosban a család, a függőség és a felépülés kapcsolatáról. Az a Minden otthonról indul ki című rendezvényt az Emere Újváros Drogambulancia Szertelenház szervezi. A szakmai programokra nem csak a területen dolgozó kollégákat, hanem minden érdeklődőt várnak. A részvétel ingyenes, ugyanakkor előzetes regisztrációhoz kötött. Jelentkezni augusztus 19-ig lehet. A program szeptember 24-én csütörtökön reggel 9 órakor kezdődik a Mondbach kúriában. A szervezők hangsúlyozzák, hogy az otthonnak biztonságos helynek kell lennie, ugyanakkor a szeretet nem jelentheti az önpusztító viselkedés eltűrését. Részletek a Duna Online oldalán. Sikerült megfékezni a lángokat. A sárbogárdi tűzeset vasárnap délelőtt kezdődött Rétszilas közelében, ahol bokros fás terület gyulladt ki a vasúti sínek mellett. A katasztrófavédelem legfrissebb 15 óra 6 perckor kiadott tájékoztatása szerint a tüzet sikerült körülhatárolni hétfőn. A lángok megfékezésén a sárbogárdi, a Dunaújvárosi és a Székesfehérvári hivatásos tűzoltók dolgoztak. Mellettük a Simontornyai, a Baracsi, a Dégi, a Lajoskomáromi és Mezőfalvai önkéntes tűzoltók is részt vettek, írja oldalán a FEOL. Alsószentiván ugyan a térség egyik legkisebb települése, a hétvégén mégis nagyot szólt a helyi rendezvény. A sportpályán egészen délután és este egymást váltották a zenei és táncos programok, miközben a kánikula ellenére is sokan látogattak ki. Varga Gábor közösségi bejegyzésében úgy fogalmazott, a forróság sem tudta elvenni a résztvevők jókedvét. Jó, ha tudják a Fejérvár megyeiek is, hogy a hónap végéig meghosszabbították az aszálykárok bejelentésének határidejét. Eddig 770 ezer hektáron jelentettek aszálykárt, 31 ezer bejelentés érkezett, és további beadványokra számítanak. A szántóföldi növények hektáronkénti hozama 10-20%-kal maradt el az elmúlt 5 év átlagától. A Nemzeti Adó és Vámhivatal kiadta az első hardware alapú e-pénztárgép forgalmazási engedélyét. Az új megoldás már most segítheti a pénztárgép használatra kötelezett Fejérvár megyei vállalkozásokat is. Az online pénztárgépek a jelenlegi szabályok szerint 2028. július 1-ig használhatók, de a NAV szerint érdemes időben felkészülni az átállásra. A meteorológusok szerint kezdetben északkeleten és helyenként keleten számíthatunk záporra, zivatarra, de napközben hosszabb, rövidebb napos időszakokra is készülhetünk. Az északnyugati szél sokfelé lesz élénk erős, reggel a legtöbb helyen felfrissül majd a levegő, a minimum mértékek 11 és 19, a maximumok 22 és 28 fok között alakulnak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Itt van már tényleg a késő délutánunk, így kedden, kedves dunaújvárosi hallgatók, üdv mindenkinek! A mikrofon mögött Molek Csongor, és együtt töltünk még 60 percet, közlekedési infókkal pedig hamarosan jelentkezem. Indítja az órát most, ahogy ígértem, a No Doubt együttes, és szól a Hey Baby című számuk.
0: 93.1 Best FM.

0: Közlekedési hírek a Best FM-en.
1: A 93.1-en közlekedjenek türelmesen, és a megszokottól lassabban vezessen mindenki, kedves dunai városi autósok. Az 52-124-esre ugrunk először, ez az Újsolti bekötő út, itt a 6-os és a 8-as kilométer között. Lassíthatja a haladást félpályás lezárás. És tudjuk, mi a helyzet az 52-esen, végzik még a csomópont építési munkákat. Kecskemét-Dunaföldvár másodrendű főút 47-es kilométerénél útszűkület van érvényben még heteken keresztül. Ha ezeken kívül akad egyéb info városon belülről vagy a környékről, akkor jelezhetik bátran 0630 74 74 777-es a telefonszámunk. Előre is kösz szépen, énekel most a Besten Whitney Houston, és szól a My Love Is Your Love. It's

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.

93 egy Best FM. A legjobb zenék, az időjárás ellenére is folynak a munkálatok a városban. Kedves dunai városi hallgatók, aszfaltozási munkákról van szó, és a munkálatokról Megyesi Miklós, az önkormányzati kabinet vezetője adott tájékoztatást a Facebook felületén. Kiderül, hogy több járdaszakasz kiemelten a Baracsi úton lévő rekonstrukcióban érintett, mint egy 400 méteres járda mellett aszfaltburkolatot kap a Liget köz jószolgálati otthon felé tartó szakasza. Belátványos és igen-igen forró munkálatok helyszíne volt a felső Dunapart is. Az eddigi áldatlan állapot megszűnhet az aszfaltozás nyomán a helikopter leszállónál, így a kisebb-nagyobb rendszerességgel érkező életmentő járművek immár biztonságosan landolhatnak a Szent Pantaleon kórház közelében. A kabinet vezetője összegzés arra is kitér, hogy a fenti munkálatok a város közút felújítási tervének részét jelentik. A nagyobb szabású felújítás csak pályázati pénzből lehetséges. Ott vannak a részletes infók az említett portálon. Most a Deja Vu-tól szól egy sláger, az I Can't Stop.

93.1 Best FM, a legjobb zenék. A következő hölgy pedig nem más, mint akit nem csak énekesnőként, hanem színésznőként is nagyon-nagyon szeretünk. Ő Janet Jackson, a That's the Way Love Goes című számával. Én kedre megköszönöm a figyelmet az előző 3 órára, főleg kedves dunaújvárosi hallgatók. És további kellemes késő délutánt, jó pihenést kívánok! Holnap találkozunk, szerdán délután 3-tól jelentkezem, és gondolom a legtöbben holnap még melóznak, utána pedig remélhetőleg a héten már nem. Tartsanak velünk a folytatásban is. Molek Csongort hallották. Like a

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Az otthonnak biztonságos helynek kell lennie. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Szakmai napot rendeznek szeptember 24-én Dunaújvárosban a család, a függőség és a felépülés kapcsolatáról. Az a Minden otthonról indul ki című rendezvényt az Emere Újváros Drogambulancia Szertelenház szervezi. A szakmai programokra nem csak a területen dolgozó kollégákat, hanem minden érdeklődőt várnak. A részvétel ingyenes, ugyanakkor előzetes regisztrációhoz kötött. Jelentkezni augusztus 19-ig lehet. A program szeptember 24-én csütörtökön reggel 9 órakor kezdődik a Mondbach kúriában. A szervezők hangsúlyozzák, hogy az otthonnak biztonságos helynek kell lennie, ugyanakkor a szeretet nem jelentheti az önpusztító viselkedés eltűrését. Részletek a Duna Online oldalán. Alsószentiván ugyan a térség egyik legkisebb települése, a hétvégén mégis nagyot szólt a helyi rendezvény. A sportpályán egészen délután és este egymást váltották a zenei és táncos programok, miközben a kánikula ellenére is sokan látogattak ki. Varga Gábor közösségi bejegyzésében úgy fogalmazott, a forróság sem tudta elvenni a résztvevők jó kedvét. Önkéntes tartalékosoknak írt ki pályázatot tanulmányi ösztöndíjra a Honvéd vezérkar. A pályázat célja a magyar honvédség számára előnyös szakmai tudás megszerzésének támogatása, a katonai alapismereteket alkalmazni képes önkéntes tartalékosok számának növelése, valamint a katonai alapismereteket alkalmazni képes tartalékos tiszti és altiszti állomány utánpótlásának biztosítása. Innen Fejér vármegyéből is azok a felsőoktatásban vagy szakképzésben tanuló diákok pályázhatnak, akik önkéntes tartalékos szolgálatot vállalnak a magyar honvédségnél. Az ösztöndíj mértéke a felsőoktatásban tanulók esetében havi 160 ezer forint, a szakképzésben tanulóknak havi 110 ezer forint. A pályázatot szeptember 1-e és 30-a között lehet benyújtani. Jó, ha tudják a Fejér vármegyeiek is, hogy fürdőzési tilalmat rendeltek el a szezon hátralévő részére több velencei tavi strandon a rendkívül alacsony vízállás miatt. A Gárdonyi Tini strand és három velencei strand sem alkalmas a fürdésre, ugyanakkor az északi strandon feloldották a korlátozást. Kiterjesztik a hegybírók jogköreit az aranyszínű sárgaság fitoplazma miatt, jelenleg Magyarország teljes területén, így itt Fejér vármegyében is jelen van a betegség, a hatékony védekezés feltétele a fertőzött tőkék mielőbbi ártalmatlanítása. Holnap sok napsütésre számíthatunk, de helyenként gomoly felhők is megjelenhetnek majd az égen, viszont számottevő csapadék sehol sem várható. A keleti-délkeleti tájak kivételével sokfelé kísérhetik élénk, néhol erős lökések a déli-délnyugati szelet. A legalacsonyabb hőmérséklet 9 és 18 fok között alakul, délután 28 és 33 fok közé melegszik a levegő.
0: Hírek a Best FM-en.
3: Készül a főváros az ünnepre, nem megszokásból közlekedjünk. Több mint 100 új honvédtiszt tesz esküt. Visszaszorítaná Kína a szervezett bűnözést. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Nem csak lezárásokra kell számítani, a forgalmi és parkolási rend is változik Budapesten az ünnep miatt. A polisz.hu-n és a BKK közlekedési felületein is lehet követni az aktuális korlátozásokat. A pesti és a budai alsó rakpartokat, a budai várat, valamint a belváros és a bazilika környékét mindenképp érdemes lesz elkerülni autóval. Sűrítik a belvárost érintő járatokat, a metrók éjjel 2:30-ig járnak majd a tűzijáték után, hajnalban pedig mentesítő vonatok és buszok indulnak az ország minden részébe. Megszüntetné a bírósági tárgyalások online nyilvánosságát a kormány. Az országgyűlésnek benyújtott törvényjavaslat eltörölni azt a tavalyi rendeletet, hogy regisztráció után interneten keresztül is követhetők legyenek egyes tárgyalások. Az indoklás szerint az online részvétel kockázatot jelenthet a bizonyítás zavartalanságára, a személyes adatok védelmére és a bíróságok működésére. 100 fölött az új honvédtisztek száma, átvették a tisztjavatás jelképeit a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen végzett honvédtisztjelöltek. A kinevezési ünnepségen 103-an kapták meg az avatási szabját és a hadnagyi válszalagot. A frissen végzett tisztjelöltek augusztus 20-án teszik le ünnepélyes esküjüket. A jelképeket a Honvédelmi Minisztérium, valamint a Honvéd Vezérkar képviselői adták át az egyetemen rendezett ünnepségen. Egyéves országos kampányt indít Kína a szervezett bűnözés visszaszorítására. Kiemelt figyelmet fordítanak az interneten terjedő új módszerekre. A hatóságok többek között az online zsarolás, az illegális hitelezés, a fenyegetés és a zaklatás ellen lépnek fel. Kiemelten kezelik az intim felvételekkel történő zsarolást, a személyes adatok jogosulatlan megszerzését, valamint a hamis fiókokkal végrehajtott, összehangolt támadásokat is. A kínai vezetés szerint a szervezett bűnözés egyre nagyobb mértékben költözik az online térbe. Tavaly ugyanakkor csaknem 13%-kal csökkent a regisztrált büntető ügyek száma az országban. Közepesen vagy erősen felhős lesz az ég, majd az éjszaka második felére nagy területen jelentősen csökken a felhőzet. Helyenként zápor, délnyugaton esetleg zivatar is előfordulhat. A szél mindenütt mérséklődik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 11 és 19 fok között várható. Holnap napközben sok napsütésre számíthatunk gomoly felhőkkel. Az ország északnyugati északi felén fordulhat elő zápor, zivatar, másút kicsi a csapadék esélye. Délután 27-33 fok várható.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
4: A hétvége előtt járunk 2 nappal, aminek elvileg akkor csütörtök meg kéne lenni, tehát mindig mondjuk, hogy minket ezek a hosszú hétvégék ünnepnapok nem zavarnak össze, ti se zavarodjatok össze. Ha hétfő, akkor Classic House, ha szerda, akkor pop és rádiós lágerek, és ha kedd, akkor funky, 6-tól 8-ig szigorúan, 6-tól 7-ig velem White Boy-jal, 7-től keddi rezidensünkkel DJ Hangyával a lemezjátszók mögött, indul a Night Shift.
1: Best FM.

Tudunk kifelé a nyárból, egyre többet jön velünk szembe a kérdés a profiljainkon keresztül is, meg a 06255-155-ös Viber számunkra is, hogy mi van ősztől, lesznek-e Best FM Nácsi partik? Még mindig csak azt tudjuk mondani, hogy dolgozunk rajta, továbbra is több opció van, mondhatni több vasat tartunk a tűzbe. Valahol mi ősztől megjelenünk majd havi rendszerességgel minimum, a 100%. De az a legbiztosabb, hogyha feliratkoztok a Best FM Night Shift profiainkra, Facebookon és Instagramon, és akkor, hogyha van konkrét információ, akkor mi azt ott egyből megosztjuk majd veletek természetesen, jó? Tehát Best FM Night Shift Facebookon is, és Instagramon is itt találtok meg.

0: nélkül. Ez a Night Shift.
1: Gondolom a nyári szünet miatt van, hogy mindenki nagyon ráér, és mindenki tudja végtelenítve hallgatni a mixeimet a Mixcloud profilomon, aminek egyrészt nagyon örülök, másrészt csak magamnak csinálom a bajt, ugye, mert mindig azt mondom, hogy ha mindegyik mixen van 100 meghallgatás, akkor jön a következő 5-ös adag, és az 1-2 héttel ezelőtt feltöltött 5-ös adag mindegyiken már van bőven 100, sőt van amin 200-300 meghallgatás is, úgyhogy nagyon-nagyon szépen köszönöm egyrészt, másrészt akkor megint nálam patog a labda, rajtam van a sor, hogy megint 5-öt feltöltsek. Amíg ezt megcsinálom, addig ezt az oda feltöltött 155-öt még pörgessétek, hallgassátok bátran, mixcloud.com/DJ Whiteboy, a mixek mellett pedig természetesen ott vannak a tracklisták is.

0: Ez a Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék, a legjobb mixek minden este.
1: És akkor még egy óra funky, de már nem velem, hanem hangyával a lemezjátszók mögött. 7-8-ig öpörgeti a legjobb funky zenéket itt a Best FM, a Night Shift második órájában.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Két tanéves érettségire felkészítő képzést hirdet a szakmával rendelkezők számára a kereskedelmi. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. Ingyenes két tanéves érettségre felkészítő képzést hirdet szakmával rendelkezők számára a Dunaújvárosi Kereskedelmi és Vendéglátóipari Technikumi Szakképzőiskola. Az intézmény tájékoztatása szerint a képzés azoknak szól, akik már rendelkeznek iskolai rendszerű képzésben szerzett, államilag elismert szakmai vagy szakmunkás bizonyítvánnyal. A képzésre a betöltött 16. életévtől lehet jelentkezni, felső korhatár nincs. Az oktatás esti munkarendben zajlik, várhatóan munkanapokon délután, heti két alkalommal. A két tanév alatt a résztvevők a középszintű érettségi vizsgára készülhetnek. Az oktatás felnőtt képzési szerződéssel ingyenes. Az intézmény közleménye szerint jelentkezni személyesen az iskola titkárságán, illetve online jelentkezési lap kitöltésével lehet. A jelentkezési határidő augusztus 31-e, további részletek a Duna Online oldalán. Alsószent Iván ugyan a térség egyik legkisebb települése, a hétvégén mégis nagyot szólt a helyi rendezvény, a sportpályán egészen délután és este egymást váltották a zenei és táncos programok, miközben a kánikula ellenére is sokan látogattak ki. Varga Gábor közösségi bejegyzésében úgy fogalmazott, a forróság sem tudta elvenni a résztvevők jó kedvét. Szép eredménnyel zárta a zágrábi torna Európa-bajnokságot a DKS-e versenyzője Mayer Gréta, aki a női ugrás döntőjében a 7. helyet szerezte meg. A másik magyar döntős, Bácskai Csenge, a 8. lett. A két magyar tornász között így mindössze 0,1 pont döntött. Bácskai számára már maga döntőbe jutás is komoly siker volt, hiszen 4 év után szerepelt ismét Európa-bajnokságon, ráadásul korábban keresztszalag szakadásból kellett visszatérnie. Draskó címre szövetségi kapitány szerint mindkét magyar versenyző elvégezte a feladatát, és abban bízik, hogy a következő világversenyeken pontosabb érkezésekkel még előbbre kerülhetnek. A magyar női tornászok számára ezzel befejeződött az zágrábi Európa-bajnokság, a DKS-e pedig egy 7. helyjel zárta a női versenyeket Mayer Gréta révén, írja oldalán a FEOL. Jó, ha tudják a Fejér vármegyeiek is, hogy kiterjesztik a szifilis szűrést a várandósoknál. Az első és a második trimesterben is lesz majd ilyen vizsgálat. Magas fertőzési kockázat esetén, vagy ha a kismama nem vett részt várandós gondozáson, a szüléskor gyors tesztet is kell alkalmazni. A meteorológusok szerint kezdetben északkeleten és helyenként keleten számíthatunk záporra, zivatarra, de napközben hosszabb, rövidebb napos időszakokra is készülhetünk. Az északnyugati szél sokfelé lesz élénk erős, reggel a legtöbb helyen felfrissül majd a levegő, a minimum mértékek 11 és 19, a maximumok 22 és 28 fok között alakulnak.
0: Hírek a Best FM-en.
2: Elrendelték az M3-as autópályán balesetet okozó lengyel buszsofőr letartóztatását. A Sziget vendéglátó helyei jól vizsgáztak, felhős időnk lesz. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Egy hónapra elrendelte a bíróság az M3-as autópályán balesetet szenvedett lengyel buszsofőrjének letartóztatását. A tragédiában 12 ember meghalt, többen súlyosan megsérültek. A bíróság szerint fennáll a szökés, illetve a bizonyítás befolyásolásának veszélye. A sofőr ellen halálos tömegszerencsétlenséget eredményező közúti baleset gondotlan okozása miatt folyik eljárás. A rendőrség elsődleges adatai szerint a sofőr feltehetően elaludt. A letartóztatásról szóló döntés nem jogerős. Egyre több magyar cég vár hónapokat a pénzére. Egy friss elemzés szerint tavaly minden negyedik cégnél az országos átlag több mint kétszeresét kellett várni arra, hogy a követelésekből ténylegesen pénz legyen. Miközben a vállalati árbevétel 3,5%-kal nőtt, a követelés állomány ennél gyorsabban 4,5%-kal emelkedett. Országosan átlagosan 73 nap alatt jutnak hozzá a cégek a pénzükhöz, a kisebb vállalkozásoknál azonban jóval rosszabb a helyzet. A 10 millió forint alatti árbevételű cégeknél az átlagos várakozási idő már 460 nap. Jól vizsgáztak a Sziget Fesztivál vendéglátóhelyei a fogyasztóvédelmi ellenőrzéseken. A rendezvény alatt csaknem 120 büfét és más vendéglátóegységet vizsgáltak meg a hatóságok. A tapasztalatok szerint a szolgáltatók jellemzően betartották a jogszabályi és élelmiszerbiztonsági előírásokat. Kisebb hiányosságokat ugyan találtak, ezeket ugyan a vállalkozások rövid időn belül kijavították. Néhány esetben nem nyomon követhető termékek miatt hatósági eljárás is indult. A fogyasztóvédelem szerint a szervezők, a vendéglátósok és a hatóságok együttműködésének köszönhetően biztonságos körülmények között zajlott a vendéglátás a fesztiválon. Más helyet tett forgalmi vizsgát egy autós oktató Kecskeméten kétszer is, és mindkétszer megbukott, így kénytelen volt visszafizetni a pénzt a megbízójának. A Bács-Kiskun vármegyei főügyészség közleménye szerint hamis, ideiglenes személyével tévesztette meg a vizsgabiztosokat. Vádat emeltek ellene, pénzbüntetést javasoltak az ügyben. A vádlott bűnösségéről a Kecskeméti járásbíróság dönt majd. Sokfelé felhős lesz az ég, hajnalra viszont jelentősen kitisztul, elszórtan záporra délnyugaton akár zivatarra is számítani lehet, miközben a szél fokozatosan mérséklődik. A hőmérséklet 11 és 19 fok közé csökken. A folytatásban alapvetően napos időre készülhetünk, időnként gomoly felhőkkel. Az északi és északnyugati ország részben helyenként zápor, zivatar is kialakulhat, az ország többi részén nem várható csapadék.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Bocs, sose tudom. Nátok már megvolt a általános és első osztály?
4: De nem.
3: Most
4: nem,
3: lesz?
4: Nem? Egyáltalán
3: egyik
4: nem.
3: Egyik sem még?
4: Nem.
3: Mikor?
4: Hát kérlek szépen, nem most, hanem utána se. Tehát most...
3: A legnagyobb se?
4: Középső, még a legnagyobb se.
3: Még
4: csak most lesz 5 éves.
3: Én teljesen abban voltam, hogy a legnagyobb már éppen most fogja súrolni, tehát hogy egy akkor hálós szél.
4: Nem, hát ugye most lesz 5 éves a Best FM, és hát ugye az indulás után született, úgyhogy...
3: Hát nem, a Best FM az már picit több.
4: Jaj, bocsánat, nem a Best FM, hanem a Best FM.
3: Jézusom, remélem a főnök nem hallgatott minket, hello!
4: A Night Shift.
3: Ezt hogy fogom kimagyarázni a következő meetingen, édes atya úr. De mindjárt csak arra gondoltam, hogy most már gyakorlatilag, ha eddig nem készültetek fel az általános iskolára, mi hát...
4: Na de akkor hány éves a Best FM?
3: Azt nem tudom, de hogy mi 5 évesek leszünk szeptember végén, az biztos. Nem, nem csak azt akartam mondani, hogy ha már eddig nem készültetek fel az általános iskolára, ugye még csak 2 hét múlva fog kezdődni, akkor már buktátok, mert most hát már augusztus van, most már ugye a halloweeni cuccok vannak mindenhol.
4: Ja,
3: és
4: igen,
3: még a nyárnak sincs vége!
4: Igen. Hát a színes ceruzákról már lemaradtunk.
3: Nem, van nálunk egy csomó, ha esetleg szűkébe vagytok, akkor adok. Na, hangja még egy órán keresztül a legjobb funky zenékkel, itt a Best FM a második órában, a Night Shiftben, 7 és 8 óra között.
0: A legjobb

0: ez pont ez beszéltünk viszont előbbi adáson kívül, hogyha nem lennének gyerekeim, lenne rájuk időm, ugye? De ez így egy ilyen... Hova lesz a menet?
1: Hát három határokon belül Balcsi.
0: Belföld, Balcsi. Wellness, vagy ilyen kis apartman,
1: semmi,
0: vagy
1: semmi.
0: Béreltek egy ilyen kis
1: ezentes. Nem kell wellness, hát úgyis jó meleg a víz, úgyhogy...
0: Lehet triatlonozni, nem? Tehát, hogy bebiciklizel. Bebiciklizel a vízét, úszol egy picit, az kifutsz. Igen. És ezt egy tavon belül meg tudod oldani, és egy gyönyörű. Jó van. Mennyi lesz? Egy hét? Kb.
1: Nem lesz annyi, öt nap.
0: Öt nap. De mindegy, akkor pont jövő héten nem leszek.
1: Igen, igen, pont jövő héten nem leszek, úgyhogy nem is tudom, mi lesz így.
0: Hát
1: meg tudjátok oldani?
0: Valahogy megoldjuk.
1: Oké.
0: Azért lassan most már ugye öt év, ezt beszéltük, ugye, hogy lassan öt éves a night shift, úgyhogy azért talán van anyagunk, amit majd azért fogunk tudni ismételni a következő héten. De rohanjunk egyre előre, hát még ennek a mainak is csak a első negyedére járunk.
1: Majd hallgatlak titeket. Hát magunkat.

0: Best FM, a legjobb zenék mixben.
1: Jött veled szemben kis réz, meg ilyen olyan videó a weekend koncertekről?
2: Nem. Tudsz valamit?
1: Eléggé látványos. Nagyon rendben. Egy hosszában, egy keresztben ilyen kifutó, ilyen rohadt nagy stadionokban. Valamilyen arany, ilyen, mintha ilyen öltöztető bábú lenne az ott középen, de nem tudom hány méter magas, 8-10. Brutál. Mondjuk ezt nem simán meg tudtam volna csinálni a Puskásban egyébként. Mert ugye anno az volt, hogy ő jön, turné, aztán lemondta az egész turnét, mert rájött, hogy hát amit ő kitalálta, az ezek kicsik ezek a stadionok, és aztán végül máshova elment hozzánk, nem? Szerintem simán a Puskásban meg tudtam
2: volna csinálni. Na, Metallica megoldotta, akkor szerintem
1: kétszer is. Meg hát ami még nagyon brutál volt, ugye hát a Kanye West is ebbe a kategóriába tartozik, ugye, hogy a művészetet el tud-e vonatkoztatni a csávótól, a privát dolgaitól, de azt se láttad? A félgömb színpadot?
2: Nem, én nem tudom, mikbe vagy, de én ezekről teljesen lemaradtam.
1: Én sem tudom, hogy miért kapom ezeket, de tudod, hogy így jönnek velem szembe Instán meg Facebookon ezek a videók. Eléggé rendben van az is. Úgyhogy most egy picikét azért sajnálom, hogy a Weekend az így kimaradt, vagy úgy nem jártam jobban utána.
2: Hát majd a következő Weekend.
1: Hogy ez nekem már hogy hiányzott?

0: Mixben. A lemezjátszóknál DJ Hangya.
1: Na hát a mixeid rendszeres feltöltése mellett még ez az, amivel tartozol nekem. Mivel? De ezzel csak nekem tartozol a mixeidet, hát a rajongóidat károsítod meg, hogy nem kapnak belőle deleget. Ez a Gypsy Woman Remix. Hát ezt csak nálad hallom mindig, és nem tudom, hányszor elkérted. Ezt imádom, nagyon jó.
2: Nem is emlékszem, hogy kérted.
1: Hát ez a baj, látod? Hát pontosan
2: de
1: ez a baj.
2: Ő is most fellépett a Divas-ba, azt hiszem, a House Divas, a VH1-on, vagy nem tudom, hol volt egy ilyen...
1: Igen?
2: Igen.
1: Na, erre meg én maradtam le.
2: Nem is tudom, várjál, Robin S-szel.
1: Hát ez már volt egyszer.
2: Igen.
1: Egy-két évvel ezelőtt.
2: Igen.
1: Robin S...
2: Crystal Waters
1: Sissy Benison,
2: ők hárman.
1: Ugyanaz megint?
2: Nem, akkor arról beszélek.
1: Ja, de ez nagyon régi.
2: Nem olyan régi.
1: Két éves legalább.
2: De teljesen rendben lehozták élő.
1: Persze. Figyeljük, most csináltak valami, az viszont tavaly volt, és azt hiszem Ibizán, hol máshol, megcsinálták ezt a House Divat nagy zenekaros
2: kísérettel.
1: Na az jó volt, az eléggé az rendben volt.
2: Na jó, a zenével kapcsolatban hívjál föl.
1: Jó, rendben. Hát figyelj, nem, jövő héten nem, nyaraljál.
2: Igen.
1: Mert hát ugye nem szabad remészre nem nyaralni. Jó, és aztán figyelj, ahogy itt nézem a naptárat, tehát akkor te fogod indítani a szeptember 1.
2: Iskola kezdés.
1: Így. Feladjuk akkor majd a leckét. Jó, Hanyusz, jó pihenés nektek.
2: Köszönöm szépen.
1: Vigyázzatok magatokra, akkor szeptember 1-én várunk vissza.
2: Én is, sziasztok.
1: Hello.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: A hosszú hétvégén másképp lesznek nyitva a boltok. Változás jön az oktatásban, minden korábbinál több futó érkezik jövő hónapban a fővárosba. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Az oktatási intézményrendszer számára a változás kora a mostani, jelentette ki a Klebersberg központ elnöke a Debreceni Tankerületi Központ tanévnyitó konferenciáján. Sinka Edit hangsúlyozta, az intézmények annyi önállóságot kapnak vissza, amennyi az eredményesebb működést garantálja a jövőben. A vezetőket határozott időre nyilvános pályázatok útján választják ki, emellett a jelenlegi bázis alapú finanszírozást feladat alapúvá alakítják át az ágazatban. Nem érdemes csütörtökre tervezni a nagy bevásárlást. 4 napos hosszú hétvége elé nézünk. Az államalapítás ünnepén augusztus 20-án zárva lesznek a boltok, pénteken viszont áthelyezett pihenő nap lesz, így jellemzően pénteki nyitvatartással várják az üzletek a vevőket. Augusztus 22-én, a szombati 23-án pedig a szokásos vasárnapi nyitvatartás lesz érvényben. Fontos, hogy a 20-ai ünnepnapon is nyitva lehetnek a benzinkutak, az ügyeletes gyógyszertárak, valamint az önálló kisebb üzletek és a szórakozó helyek. Az előregedett elektromos hálózat okozhatta az erdőtüzek többségét nyáron Görögországban. A helyi tűzoltóság szakértői szerint a lestrapált vezetékek nem bírják a terhelést. Időről időre szikráznak, ilyenkor pedig nagy a veszélye, hogy lángra lobbantják a kiszáradt fákat, illetve az aljnövényzetet a közelben. Előbb Krétán, aztán Atén közelében is emiatt pusztított az erdőtűz a hónap elején. Sokfelé elmaradt a karbantartás, ezért szinte időzített bombává vált az elektromos rendszer az országban. Közel 24 ezer futót várnak szeptember 6-án a 41. Vizer Budapest félmaratonra. A Budapest Sportiroda szerint minden eddiginél nemzetközi mezőny rajtolhat. 1103 magyar település mellett 111 országból érkeznek résztvevők a fővárosba. Az esemény egyben a félmaratoni magyar bajnokságnak is otthont ad. A mezőny a Pázmány Péter sétányról indul, az útvonal pedig több világörökségi helyszínt is érint. A versenyt online közvetítésen is követhetik a szurkolók. Közepesen vagy erősen felhős lesz az ég, majd az éjszaka második felére nagy területen jelentősen csökken a felhőzet. Helyenként zápor, délnyugaton esetleg zivatar is előfordulhat. A szél mindenütt mérséklődik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 11 és 19 fok között várható. Holnap napközben sok napsütésre számíthatunk gomoly felhőkkel. Az ország északnyugati északi felén fordulhat elő zápor, zivatar, másút kicsi a csapadék esélye. Délután 27-33 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Ugyan van még egy nap ahhoz, hogy holnap este elkezdődjön a hosszú hétvége, de hát ki vagyok én, hogy Michael Gray-a vitatkozzak, ha ő akarja, akkor már is indulhat a Weekend. Ezzel indul a következő óra itt a Besten, amelyben majd James Blunt, a Spice Girls, a Maroon 5, a Slamming Frogs és a Blackstreet is jön 8 és 9 óra között.
2: Ez a Night Shift a Best

Rá. Best FM a legjobb zenék, az amerikai Voice 29. évadát Adam Levine és az ő mentorátja nyerte, úgyhogy szeptembertől Maroon 5 énekese címvédésre készül a 30. évadban. Jön a She Will Be Loved.

Best FM a legjobb zenék. Túlnyomó részt azért még ők is mindig az Egyesült Államokban turnéznak, de ide júniusban azért volt egy érdekes akciója a Blackstreetnek. 3 nap alatt 3 különböző kontinensen léptek fel. Június 18-án Marokkóban, június 19-én Londonban, június 20-án pedig Dallasban. A Blackstreet érkezik Dr. Dre-vel, és persze, hogy a No Diggity-vel.

Best of a legjobb zenék a brutális 3,5 éves világkörüli turnéjuk utolsó állomásán, hát hol máshol, mint Londonban, 25 szeptemberében jelentette be Chris Martin a koncert közben, hogy pihennek egy picikét, aztán még 138 koncert erejéig visszatérnek ugyanezzel a turnéval, és azóta már persze derültek ki részletek, hogy ez a visszatérés valószínűleg jövőre, 2027-ben

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek
1: a Best FM-en. Készül a Mávis augusztus 20-ára. A magyar tornászok Európa legjobbjaival mérik össze erejüket. Dupla betli, kétszer is más helyet vizsgázott egy autós oktató. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Az ország minden részébe indulnak mentesítő járatok az augusztus 20-ai fővárosi programok után. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter közölte, a tűzi játékot követően este 11-től hajnali fél kettőig több helyszínen utcai programokat rendeznek Budapesten. A metrók fél háromig közlekednek, sűrűbben járnak az éjszakai buszok és a hatos villamos is. Hajnalban vonatok, buszok és hévek segítik a hazajutást, elsősorban a nagyobb vidéki városok felé. A tűzi játék után jelentő lezárások lesznek, ezért a belvárosban elsősorban a metrók használatát javasolják. A részletes menetrendek a MÁV csoport és a BKK felületein érhetők el. Megszüntetné a bírósági tárgyalások online nyilvánosságát a kormány. Az országgyűlésnek benyújtott törvényjavaslat eltörölni azt a tavalyi rendeletet, hogy regisztráció után interneten keresztül is követhetők legyenek egyes tárgyalások. Az indoklás szerint az online részvétel kockázatot jelenthet a bizonyítás zavartalanságára, a személyes adatok védelmére és a bíróságok működésére. Más helyett tett forgalmi vizsgát egy autós oktató Kecskeméten kétszer is, és mindkétszer megbukott, így kénytelen volt visszafizetni a pénzt a megbízójának. A Bács-Kiskun vármegyei főügyészség közleménye szerint hamis, ideiglenes személyével tévesztette meg a vizsgabiztosokat. Vádat emeltek ellene, pénzbüntetést javasoltak az ügyben. A vádlott bűnösségéről a Kecskeméti járásbíróság dönt majd. Európa-bajnokság előtt jó formában várja a magyar férfi tornász válogatott a holnap kezdődő zágrábi EB-t. Szűcs Róbert szövetségi kapitány szerint a gyakorlatok sokat stabilizálódtak, a csapat pedig készen áll a rajtra. A magyarok húzó embere a négyszeres EB-érmes Mészáros Krisztófer lehet, aki tavaly összetettben bronzérmet szerzett. A kapitány szerint a tornász ezúttal is Európa legjobbjai között végezhet, és többszeren is esélye lehet a döntőre. A magyar válogatott holnap az első csoportban kezdi meg a selejtezőt, a szerenkénti finálékba a legjobb 8 versenyző jut. Többfelé közepesen vagy erősen felhős lesz az ég, majd hajnalra nagy területen felszakadozik, csökken a felhőzet. Helyenként zápor, délnyugaton akár zivatar is kialakulhat. A szél viszont mindenütt mérséklődik. A minimumok 11 és 19 fok között alakulnak. Holnap sok napsütés várható gomoly felhőkkel, zápor, zivatar főként az ország északi felében fordulhat elő, máshol kicsi a csapadék esélye. Délután 27 és 33 fok közé melegszik a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Rengeteg brit zenekart fel lehetne sorolni, akiket legalább egyszer mindenkinek látni kellene élőben koncertezés közben. Ebből a rengetegből érkezik most kettő ebben az órában. A Jamiroquai majd a Can't Hit-tel, a Depeche Mode pedig közvetlenül utána hozza a Free Love-ot itt a Best FM 9 és 10 között.
2: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-ja.

Best FM a legjobb zenék. JK Instagram posztjára hivatkozva még az angol lapok is megírták, hogy végre kész van az új Jamiroquai album. Befejezték a dalok rögzítését, úgyhogy már a mastering tart, és hát remélhetőleg innen most már tényleg csak hetek kérdése, hogy az új Jamiroquai albumot hallgathassuk. Addig is egy klasszikus érkezik, a Can't

Best FM a legjobb zenék, simán el tudom képzelni, hogyha valaki az elmúlt 2-3 napban nem ült autóba, akkor teljesen kiment a fejébe, pont úgy, mint nekem, hogy az augusztus 20-ai ünnepi rendezvények miatt már a komplett budai és pesti alsórakpart le van zárva az autósok elől, szóval tessék kerülni.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Több mint 100 új honvéd tiszt teszi le az esküjét. A méhek szomjaznak, visszatér a kánikula. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. 100 fölött az új honvéd tisztek száma, átvették a tisztijavatás jelképeit a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen végzett honvéd tisztjelöltek. A kinevezési ünnepségen 103-an kapták meg az avatási szabját és a hadnagyi válszalagot. A frissen végzett tisztjelöltek augusztus 20-án teszik le ünnepélyes esküjüket. A jelképeket a Honvédelmi Minisztérium, valamint a Honvéd Vezérkar képviselői adták át az egyetemen rendezett ünnepségen. Nem csak lezárásokra kell számítani, a forgalmi és parkolási rend is változik Budapesten az ünnep miatt. A polisz.hu és a BKK közlekedési felületein is lehet követni az aktuális korlátozásokat. A pesti és a budai alsó rakpartokat, a budai várat, valamint a belváros és a bazilika környékét mindenképp érdemes lesz elkerülni autóval. Sűrítik a belvárost érintő járatokat, a metrók éjjel 2:30-ig járnak majd a tűzijáték után, hajnalban pedig mentesítő vonatok és buszok indulnak az ország minden részébe. Szomjaznak a méhek, a tartós szárazság és hőség miatt egyre nehezebben találnak vizet a természetben, ezért itatásra is szükségük lehet, mondta rádiónknak Bros Péter, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnöke.
2: Folyamatosan itatjuk a méheinket, egy 50-100 családos méhészetbe naponta 100-150 liter vizet is kell vinnünk, nyilván ennek egy része elpárolog, jelentős részét behordják a méh, nem csak ivásra használja a vizet, hűti a kaptárát, szájába vizet vesz, belepül a kaptárban, ahol kifröcsköndözik, és a szárnyuk alatt járóban lévő méhek pedig ventilálnak, ezzel hűtik le a kaptárt. A viasz 63 fokon olvad, ha a méhek nem hűtenék a kaptárt, tönkre menne minden lépkészlet.
1: Családi tragédia történt Gyomaendrődön. Egy nő holtan találta otthonában férjét és lányát. A helyszíni szemle alapján a 74 éves férfi felesége távollétében megölte 48 éves lányukat, majd magával is végzett. A Békés Vármegyei Rendőrfőkapitányság emberölés büntet gyanúja miatt rendelt el nyomozást. A hatóság vizsgálja a tragédia pontos körülményeit. Közepesen vagy erősen felhős lesz az ég, majd az éjszaka második felére nagy területen jelentősen csökken a felhőzet. Helyenként zápor, délnyugaton esetleg zivatar is előfordulhat. A szél mindenütt mérséklődik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 11 és 19 fok között várható. Holnap napközben sok napsütésre számíthatunk gomoly felhőkkel. Az ország északnyugati északi felén fordulhat elő zápor, zivatar, másút kicsi a csapadék esélye. Délután 27-33 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Hoffer Dani és Császár előtt 28 év után döntött, úgyhogy ismét egyesítik erőiket, és újból összeállt az FLM. Nagyon remélem, hogy nem kell 28 évet várni majd arra, hogy az NSYNC tagja is megint egymásra találjanak. Egy NSYNC tag, Justin Timberlake jön már is a Can't Stop the Feeling-el, és aztán az FLM is jön a vadonatúj dalával.
3: Ez a Night Shift a Best FM.

Best of Fem, a legjobb zenék, ahhoz képest, hogy mindig ők voltak azok, akik évekkel, sőt évtizedekkel jártak a kortársak előtt, a trendek előtt. Ők voltak az első elektronikus tánczenei formáció, akik fel tudtak kerülni egy fesztivál nagy színpadára, és hát ott valami elképesztően emlékezett.

Best FM a legjobb zenék. Durván két hónappal ezelőtt, június 21-én volt a nyári napforduló. Ekkor kelt a leghamarabb a nap, és ekkor nyugodott le a legkésőbb. Most már két hónappal később, kerek egy órával később lesz holnap a nap felkelte, 5:42-kor. Kivéve nálunk most van. Jön a Sunrise.

0: szabad legyek.
1: Beste fel a legjobb zenék, és ha már két dal ezelőtt felkelt az a nap, akkor most hagyjuk ragyogni. Bob Marley érkezik Funkstar Deluxe-szal, és a Sun is Shining-al itt a Besten a legjobb zenék között.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este.
2: 57 éves a mai napon, augusztus 18-án az az úriember, akinek minden idők egyik legnagyobb stadion himnuszát köszönhetjük. Nem hiszem, hogy lenne ember, aki ülve tudna maradni a Jump Around alatt. A House of Pain énekese, frontembere, dalszerzője Eric Schroeder Everlessként érkezik ebben a mai utolsó 60 percben itt a Best-en.
1: Ez a Night Shift a Best

a legjobb zenék, Mucho Mambo volt az első kis lemezük, Mambo Italiano a második. Ezek után joggal gondolná az ember, hogy egy olasz illetőségű duóról van szó. Nem, ízig-vérig Brightoni a két úriember, Alex Rizzo és Elliot Island. Egy kubai zeneszerző, Perez Prado egyik dalának alapjait.

Beszteppem a legjobb zenék, akkor a Cat kipipálva mai Nácsit, kipipálva holnap még egy szerda, és aztán holnap este már lehet kezdeni a hosszú hétvégét. Holnap természetesen pop és rádiós lágerekkel jövünk, meg DJ Effendivel. Jön a Basement Jacks most, én meg megyek, jó éjszakát, nem sokára találkozunk.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM.
1: Mr. 305 checking in for the remix. You know they had that 75 Street Brazil. Well, this year's gonna be called Gaiocho. Que hola, gata, que hola, omega. And this how we gonna do it. Dale!

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best
1: FM. Ez a levél megint neked íródik. Lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt. Egy félárva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ez mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best.

Árcsak másnak, a magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított? Mikor azt hittem, a csodára várni jó? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha józan észre szembe megyek, tudom, akkor is megbocsát.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best
1: FM. Pénz, karrier, siker, álmok, folyton agyalok, épp mire vágyok, nézd, milyen sikeres posztok az